Hát arra, hogy mintegy 410 vásárlót tévesszen meg országszerte, több mint 11 millió forint kárt okozva. A sértettek előre fizettek telefonokért, kerti eszközökért és más termékekért, amelyek azonban soha nem érkeztek meg. A rendőrség szerint több száz vásárló maradt termék és pénz nélkül, miután az előre kifizetett árukat nem szállították le, a hirdetők pedig eltűntek. A bonyhádi rendőrkapitányság egy 2024-ben indult ügyben fejezte be a nyomozást, amely feltárta, hogy a csalók hamis profilokkal hirdettek, és a vevőkkel folytatott kommunikációt is manipulálták. Az első sértett egy kétei férfi volt, aki két különböző piactéren vásárolt meg ugyanolyannak tűnő okos telefonokat. A vételárat előre átutalta, de a készülékek nem érkeztek meg, a hirdetők pedig elérhetetlenné váltak. A férfi még 2024. április 5-én tett feljelentést ismeretlen tettesek ellen. A rendőrök az egyik érintett bankszámla vizsgálatakor gyanús pénzmozgásokat találtak. A számla tulajdonosa egy 20 éves Békés Csabai nő. Beismerte, hogy kifejezetten a csalásokból származó pénzek fogadására nyitotta a számlát. Kiderült, hogy több sértett ugyanazzal a férfival kommunikált, aki a nő élettársa volt, ő is beismerő vallomást tett. A páros és egyik hozzátartozójuk összesen 23 bankszámlát nyitott a pénzek fogadására. A csalás sorozat lebonyolításában további 11 ember vett részt, akik saját számláikkal vagy készpénzfelvétellel segítették a pénzek mozgatását. A hirdetésekhez saját és hamis profilokat is létrehoztak, hogy minél több vevőt csapjanak be. A nyomozás összesen 410 sértettet azonosított, akik mobiltelefont, hajvasalót, kerti pavilont és más termékeket rendeltek, a vételárat előre átutalták, de semmit nem kaptak készhez. A trió és társaik 11.234.000 forintot szereztek meg üzletszerű csalással. A bonyhádi rendőrkapitányság a nyomozást lezárta, az iratokat vádemelési javaslattal továbbította az ügyészségnek. A Békéscsabai Jókai Színház kedden délután tartotta hagyományos évadzáró gáláját a teátrum előtti téren. A közönség dalokat hallhatott az idei és a következő évad előadásaiból, és átadták a legjobb női és férfi fő- és mellékszereplők díjait, a legjobb háttérmunkás elismerést, valamint a rangos Gálfi gyűrűt is. Herceg T. Tamás igazgató elmondta, hogy számára és a főrendező számára ez az évad egyfajta örökség volt, amelyet Seregi Zoltán korábbi igazgatótól vettek át a január 1-i vezetőváltást követően. Hangsúlyozta, hogy már nagyon várják a következő évadot, amely világhírű, minden korosztályt megszólító darabokat kínál majd. Hozzátette, hogy a műsor struktúra változatlan marad, ugyanakkor a repertoár összeállításánál fontos szempont volt, hogy a fiatalokat is bevonzzák a színházba. A következő évadban vígjáték, musical és dráma is szerepel majd. Tegi Antal főrendező kiemelte, hogy a bérlet és jegyeladások már most nagyon kedvezően alakulnak, ami erős visszajelzés a színház számára. Úgy fogalmazott, hogy rendkívül sikeres évadot zártak, amelyek a színészek és háttérmunkások közös munkájának eredménye. A főrendező elmondta, hogy idén változtattak a díjak odaítélésének módján is. A társulat az alábbi művészeket ismerte el. A legjobb női főszereplő díját Liszi Melinda, a legjobb női mellékszereplő díját Nánási Veselényi Orsolya, a legjobb férfi főszereplő díját Citor Attila, még a legjobb férfi mellékszereplő díját Csomos Lajos vehette át. Citor Attila a díját adó után úgy fogalmazott, hogy hatalmas megtiszteltetés számára az elismerés, különösen azért, mert kollégái szavazták meg neki. Kiemelte, hogy az évad szakmailag rendkívül izgalmas volt, eljátszhatta István király szerepét, valamint főszerepet kapott a Gázlánk című darabban is. Gálfi gyűrűt idén is Felkai Eszter Gálfi László özvegye adta át. A szakmai zsűri döntése alapján a gyűrűt Liszi Melinda kapta, aki családi okok miatt nem tudott jelen lenni, de videó üzenetben mondott köszönetet. A legjobb háttérmunkás díját Tóth Edit a színház gasztronómiai vezetője vehette át. A rendezvényben köszöntötték Felkai Esztert is, aki immár 60 éve tagja a társulatnak.

0: time rolling, my time
1: rolling.
2: Forgalom lassító bordát helyeztek ki a Békéscsabai Őrutcában, miután a közelben megnyílt üzletközpont miatt jelentősen megnőtt az autóforgalom, és egyes járművezetők rendszeresen túllépték a sebességhatárt. A környéken élők szerint a fekvőrendő jelenthette a megoldást a problémára. A lakossági kérésre az Őrutca 11 számú lépcsőház előtti szakaszon helyezték ki az új forgalomlassító elemet. Erről számolt be a terület önkormányzati képviselője Fülöp Csaba. Elmondása szerint a forgalom a bevásárló központ megnyitása óta folyamatosan nőtt, és több autós az utca közepére érve jelentősen felgyorsult, ami zavarta a lakók nyugalmát és biztonságérzetét. A képviselő kiemelte, hogy az első visszajelzések alapján a forgalom lassító borda beváltotta a hozzáfűzött reményeket, és hozzátette, hogy további helyszíneket is vizsgálnak, ahol szükség lehet hasonló intézkedésre. A Szigligeti utcában a lakóközösségek már aláírásgyűjtésbe is kezdtek fekvőrendőr kihelyezésének támogatására. Békéscsabán a Munkácsi negyedben tematikus hétvégi élménysétákra várják az érdeklődőket. A programok a Szent István téri Turinform iroda elől indulnak, és legalább 5 fő jelentkezése esetén valósulnak meg. A séták időpontjai és témái június 20-án 17 és 19 óra között, amiről a negyed mesél címmel. A résztvevők quiz kérdésekkel tarkított, ismeretgazdag sétán fedezhetik fel a megújult kulturális negyedet. A túravezető Juhász Zoltán a Békés megyei könyvtár igazgatója lesz. Történeti séta is lesz a Csabai Katolikus Emlékek nyomában július 11-én 18 és 19 óra között. A séta bemutatja a katolikus lakosság történetét 1718-tól, az első templomtól, a mai Páduai Szent Antal társszékes egyházig. Ennek túravezetője pedig Forrainé Kovács Márta, muzeológus történész lesz. Negyedik alkalommal rendezték meg a Kós Károly Kárpát-medencei pedagógiai versenyt, amelynek eredmény hirdetését kedden tartották a Békés Csabai Szakképzési Centrum konferencia termében. Az idei megmérettetés központi témája az állatvédelem volt, tegyünk együtt az állatok védelmiért mottóval. A szervezők minden évben olyan témát választanak, amely a fiatalok érzékenyítését és társadalmi felelősségvállalását erősíti. Idén több mint 130 pályázat érkezett a Kárpát-medence különböző településeiről. Julianna, a BSC Kós Károly Technikum és Szakképzőiskola igazgatója kiemelte, a verseny célja, hogy a fiatalokban tudatosodjon az állatokkal szembeni felelős bánásmód fontossága. Elmondta, hogy nagy büszkeség számukra a résztvevők számának folyamatos növekedése, és felidézte, hogy az első évben még országos versenyként hirdették meg a programot, később azonban határon túlról is érkeztek pályázók. Hangsúlyozta, fontosnak tartják, hogy a teljes magyarság képviseltesse magát, hiszen a magyar nyelvű korszerű oktatás a közösség fennmaradása egyik záloga. A pályázati kiírás nem határozta meg a projektformát, így rendkívül sokszínű alkotások születtek. Társasjátékok, versek, dalok, rajzok és más kreatív munkák. A szervezők egyik célja éppen a kreativitás fejlesztése volt. A Hódmezővásárhelyi SC Szentesi Boros Sámuel Technikum két tanulója, Balla Lilla Borbála és Németh Luca prezentációban mutatta be projektjét és a felkészülés folyamatát. Munkájukkal a harmadik helyet szerezték meg. Külön díjat kapott Nagy Illés Anikó Hanna, a BSC Kós Károly Technikum és Szakképzőiskola tanulója, aki verses kötettel pályázott. Munkájában azt mutatta be, hogy milyen megoldásokat találhatunk különböző problémákra. A versenyre az ország számos pontjáról érkeztek résztvevők, az eredmény hirdetésen több tanuló dicséretben és külön díjban részesült, valamint átadták az első 3 helyezetnek járó elismeréseket is. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
3: Csabai Híradó. Csabai Híradó. A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
4: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
5: Köszöntöm a hallgatókat, Bóna Marianna vagyok. Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békésvár megyei eseményeivel.
2: Együttműködnek az óvodák a nyári szünet alatt. Díjeső az Erkel Fesztiválon. Tiltott adatszerzés miatt emeltek vádat egy gyomándrődi férfi ellen. Kiváló békéscsabai eredmények a szlovákiai gyalogló versenyen. Már is mondom a részleteket. A Békés Csabai közgyűlés döntése alapján nyári együttműködés jön létre a város óvodái között a gyermekek folyamatos ellátása érdekében. A testület elé került előterjesztés szerint az önkormányzati óvodák június 15 és augusztus 19-e között tartanak karbantartási szünetet 5-5 hetes váltásban. Lesz egy olyan hét is, július 20 és 24 között, amikor mindössze 4 intézmény marad nyitva, hogy minden óvoda teljesíthesse a kötelező leállást. Szarvas Péter polgármester a közgyűlés elmondta, a városi intézmények mellett az evangélikus és a szlovák óvodák is bezárnak a nyár egy időszakában. Az érintett intézmények ezért együttműködést kértek az önkormányzattól, hogy azoknak a gyerekeknek, akik számára a szülők igényelték a felügyeletet, legyen lehetőségük az önkormányzati óvodákban elhelyezést kapni. Mint hangsúlyozta, mindössze néhány gyermekről van szó. A közgyűlés jóváhagyta a kérést, így július 27 és augusztus 7-e között 10 munkanapon át fogadják a városi óvodák, az evangélikus és a szlovák intézmények óvodáit. A polgármester kiemelte, hogy a gyerekek ugyanazokat a szolgáltatásokat kapják majd, mint a városi óvodákba járó társaik. Az Erkel Színház idén első alkalommal rendezte meg az Erkel Fesztivál országos musical színjátszó találkozót, amelynek célja az volt, hogy bemutatkozási és megmérettetési lehetőséget adjon azoknak az ifjúsági és gyermekcsoportoknak, amelyek az amatőr színjátszáson belül kifejezetten zenés produkciókat visznek színre. A rendezvényen a Csabai Színistúdió kiemelkedő eredményt ért el. Június 5-én és 6-án tartották meg a fesztivált, amely fontos szerepet játszik a fiatal tehetségek szakmai fejlődésében, valamint a magyar musical kultúra népszerűsítésében. A találkozó egyszerre szolgálta a közönség szórakoztatását és a fiatal előadók pályakezdésének támogatását. A szervezők hangsúlyozták, hogy a rendezvény nem csupán verseny, hanem szakmai fórum is, ahol a résztvevők értékes visszajelzéseket kaphatnak. A musical műfaját kortalannak és értéktartónak nevezték, amely képes megszólítani a különböző korosztályokat. Az Erkel Színház célja, hogy a fesztivál hosszú távon hagyománnyá váljon, és tovább erősítse a fiatal előadó művészek fejlődési lehetőségeit. A produkciókat zenés, színház és ének kategóriában várták, országos szintű bemutatkozási lehetőséget biztosítva. Az előselejtezőn több mint 50 társulat indult, közülük 7 jutott az élő döntőbe. A Csabai Színi Stúdió a Grim City Rejtély című két felvonásos zenés komédiát mutatta be. Az előadást Kerepecki Nóra rendezte, a koreográfiát Nagy Emese Sára készítette, a zenét pedig Gulyás Levente szerezte. A társulat és tagjai több díjat is elhoztak. A Csabai Színi Stúdió megnyerte az Erkel Fesztivál első díját a zenés színház kategóriában. Szaszák Nikolett lett a legjobb női epizód szereplő, emellett az egyéni ének kategória második helyezettje. Bócsik Lili Amira pedig a legjobb női főszereplő díját vehette át. A Körös Vidéki Vízügyi Igazgatóság az elmúlt héten vizet juttatott a fekete és fehér körös közötti élőhelyekre. Közlésük szerint az elmúlt évek csapadékszegény időjárása és a gyakori beváló aszályok jelentősen megterhelték a térséget. A csökkenő talajvízszint nem csak a természetes élőhelyeket, hanem a körösközi erdők állapotát is veszélyezteti. A helyzet javítása érdekében megkezdték az ökológiai célú vízpótlást. A külső szolgáltató által üzemeltetett váraljai vízkivételi pont segítségével a fekete körös vizit a váraljai tápcsatornán keresztül vezetik be a területre. Innen az Uradalmi egycsatorna és a Gelvácsi főcsatorna hálózatán átjut el a víz leginkább érintett élőhelyekhez. A próbaüzem során a víz már megjelent a csatornákban és bebizonyosodott, hogy a rendszer alkalmas a hosszú távú ökológiai célú vízpótlásra. A beavatkozásnak köszönhetően nem csak a főcsatornák, hanem azok mellékágai is vízhez jutnak. A víz visszatartása és célzott bevezetés javítja az erdők és élőhelyek vízellátását, hozzájárul a talajvízszint stabilizálásához, mérsékli a kiszáradási folyamatokat és kedvezőbb feltételeket teremt a Natura 2000 területek növény- és állatvilága számára.

A Szarvasi Járási Ügyészség tiltott adatszerzés büntette miatt vádat emelt egy 47 éves büntetlen előéletű Gyuma Endrődi férfi ellen. A vádiratban a vádhatóság pénzbüntetés kiszabását indítványozta az egyéni vállalkozóval szemben. A Békés Vármegyei Főügyészség közlése szerint a sértett mezőgazdasági gépszerelőként dolgozott a vádlott Gyuma Endrődi telephelyén. A férfi egy ismeretlen időpontban rejtett kamerát helyezett el az irodaépület mosdójában, a derék magasságban felszerelt WC tartály alján. A kívülről nem látható mozgásérzékelős eszköz színes képet és hangot rögzített, az adatokat pedig egy belső SD kártyára mentette. A vádlott a felvételek közül 32 videót válogatott ki, majd egy pendrive-ra másolta őket. A felvételeken minden esetben a sértett látható az illemhely használata közben. A videókon a nemi szerve meztelen feneke is felismerhető. Bár a mosdót a vállalkozón is sértetten kívül további három alkalmazott és az ügyfelek is rendszeresen használhatták, a vádlott kizárólag a sértettről készített intim felvételeket gyűjtötte össze és tárolta. A jogsértésre akkor derült fény, amikor a sértett 2025. május 16-án a munkájához használt gépjármű középső tárolórekeszében megtalálta az adathordozót. A pendrive tartalmának megtekintésekor felismerte magát a felvételeken, ezért a videókat saját eszközére lementette a hatósági eljárás megindítása érdekében, majd az eredeti pendrive-ról véglegesen törölte azokat. A szlovákiai Bursent Miklóson 57. alkalommal rendezték meg a Záhorská Davidská World Athletics Race Walking Silver Tour nemzetközi gyalogló versenyt, amelyen a Békés Csabai Atlétikai Klub is részt vett. A nagymúltú eseményre közel 20 ország sportolói neveztek, és a több mint fél évszázados története során számos Békés Csabai versenyző ért már el kiemelkedő eredményt. Ezúttal két válogatott atléta képviselte a klubot. Kovács Alexandra bár még U23-as korosztály tagja, a felnőttek mezőnyében indult félmaradt távon. Az utolsó 5 kilométeren egy görög versenyző utolérte, és nagy küzdelem alakult ki. Végül Alexandra az 5. helyen ért célba, a mexikói, szerb, ekvádori és görög rivális mögött óriási új U23-as magyar rekorddal, több mint 2 percet javítva egyéni csúcsán. Alföldi Sára Kata az U18-as mezőny 5 kilométeres távján állt rajthoz, már a rajt után az éretörtés körönként növelte előnyét, magabiztos győzelmet aratott a két szlovák versenyző előtt. A Békés Csabai gyalogok felkészítője Urbanikné Rosa Mária volt. A MÁV csoport június 20-án indítja el az idei nyári főszezonját, amely egészen augusztus 30-áig tart. Ezzel együtt újra közlekedik a Békés Csabát a Balaton északi partjával összekötő közvetlen járat a Csabai Tekergő. A Vasút Társaság közlése szerint a főszezon idén sűrűbb indulással és nagyobb kapacitással

0: 20-án és 21-én is közlekedik majd. A főszezoni menetrend részletei a MÁV tájékoztatása szerint hamarosan elérhető lesz.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

rien. Je ne pourrais plus jamais me toucher. Il l'a dit.

0: reggeli start. Music latte. Music latte. Finoman ébreszt. Finoman ébreszt. Start Rádió. Start Rádió.
1: Köszöntöm a hallgatókat, én Mityko György vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. A most következő magazin műsorunkban a beszélgető partnerem Nagy Gyula orgonaépítő és zongora hangolómester lesz, aki bár agrármérnöknek készült, végül Bartók Béla zongora hangolójának lett a tanítványa. Életét a zenei hangolás magas szintű művelésére tette fel, és az általa alkalmazott hangolás, mely életpályát és szakmai sikereket adott neki, ma már világszinten hiánycikké vált. Tartsanak velünk!

0: Rádió. Start Rádió.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Mitkó György vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. A mai témánk a zeneművészet, ám nem a zenemű, hanem a hangszer oldaláról járjuk körbe a témát. A vendégem Bartók Béla mesterhangolójától tanulta a szakmát. 58 éve kezdte a zeneiskolai tanulmányait, és 57 éve lépett fel először. Köszöntöm a stúdióban Nagy Gyula orgonaépítő, zongora hangoló mestert és szaktanácsadót. Köszöntelek, Gyula bácsi, és köszönöm szépen, hogy elfogadtad a felkérésünket.
2: Köszönöm szépen a megtisztelő meghívást, és szeretettel üdvözlöm a hallgatókat.
1: Elmondhatjuk, hogy mi évekkel ezelőtt az első Kovács Béla nemzetközi klarinét versenyen találkoztunk először, ahol én ajtónálói minőségemben voltam jelen, te pedig zongora hangolóként. Ezen a versenyen Hernádi Hilda zongoraművész játszott az ottani versenyzongorán, ezt hangoltad. Hernádi Hilda pedig külön kiemelte, hogy milyen fantasztikusan volt hangolva a zongora. Mi kell ahhoz, hogy zongora hangoló legyen valaki? Milyen képességek szükségesek hozzá?
2: Hát először is kell egy olyan születési adottság, ami nem zenei hallás, hanem az úgynevezett akusztikai hallás. Ezt egy régi bevált próbával lehet megejteni. A zongora hangoló mesterek így állapították meg, hogy valaki alkalmas vagy nem. A zongorán egy bizonyos hangon elhangoltak egy húrt, és azt lebegésmentesen vissza kellett hangolni a megfelelő pontra. Tehát ez egy végül is teljesen elvont dolog a zenei hallástól. Én velem is megcsinálta ezt egy mester, ezt a próbát, mert én nem akartam elhinni, hogy nekem van ilyen adottságom, és az ő bátorítására kezdtem aztán el zongorát hangolni.
1: Ha jól tudom, Rázga József igazgató úr, a zeneiskola egykori igazgatója hívott Békés Csabára, és itt lettél Paulik Pál mesterhangoló munkatársa és tanítványa, aki Bartók Béla mesterhangolója volt. Mit tanultál tőle?
2: Hát mikor először meghallottam az ő hangolását, akkor én ugyan már akkor Pesten elég sok koncerten, zeneiskolákban hangoltam, de hát egyszerűen azt mondtam, hogy nem tudok semmit. Tehát egy olyan magas színvonalú, csodálatos hangzás volt, hogy később mondtam is neki, hogy nem hiszem, hogy ő ember, hanem biztos valami angyal, mert ember szerintem ilyen gyönyörűen nem tud hangolni. És hát végül is kísértem őt 3 évig, mentünk együtt vidékre, és úgy sajátítottam el ezt a hangot. Ezt hallgatni kell, tehát egyszerűen az embernek a zsigereibe kell, hogy ez a technológia beívódjon, ezt nem lehet másképp. Ezt nem lehet szinte meg sem magyarázni racionálisan, hanem ezt hallgatni kell, illetve otthoni zongorámmal ugye próbálkoztam, és akkor viszonylag elég hamar átláttam ennek a logikáját. A szolfist is azért elég jól kell ehhez ismerni a kontrollok miatt. Úgyhogy hát nagy örömömre szolgált, mikor Pali bácsi azt mondta, hogy na, most már meg vagyok nyugodva, hogy méltó utódom van, mert mikor utánam jött hangolni esetleg valahova, hogy azt mondta, hogy mintha magam után mentem volna hangolni. Hát ez akkora öröm volt a számomra, hisz a szakmai életemet erre tettem föl, erre a hangolásra, mert ezt meg kellett menteni. Tehát ez egy világörökség, mondhatom nyugodtan, és ez be is bizonyosodott, mert Luis Fernando Perez, spanyol zongoraművész, aki itt mesterkurzus szokott tartani minden nyáron, ő világjáró előadó, és azt mondta, hogy a világon már alig van olyan hangoló, aki ezt a technikát tudja.
1: Ez a technika az akusztikus hangolás, ugye, amit Johann Sebastian Bach vezetett be a zenevilágába, és ez volt az, amit Paulik Pál mesterhangolótól tanultál, tehát tőle sajátítottad el, de korábban is tanultál zenét, illetve zenével kapcsolatos, sőt, ugye hangszer készítéssel kapcsolatos tanulmányokat is folytattál, mert annak ellenére, hogy eredetileg agrármérnöknek készültél, tehát reál pályára készültél, annak ellenére végül a Keszthelyi Agrártudományi Egyetem helye a budapesti orgona gyárban kötöttél ki, hogyha szabad így fogalmaznom. Ez hogyan történt? Mi volt ennek az indítatása?
2: Hát az egyetemen volt egy kis egészségi problémám az első évben, ezért halasztottam egy évet. Ez időre visszajöttem Békés Csabára, és a református templom orgonáján kezdtem gyakorolni, és annyira megragadott az orgonának a hangja, illetve az orgona csodálatos szerkezete, tehát az emberi elmének a fellegvára tulajdonképpen ezek a technikai megoldások, hogy elkezdtem külföldi szakirodalmakat tanulmányozni, és a végén úgy döntöttem, hogy ez lesz az én igazi utam, és tulajdonképpen nehezebb volt az orgonagyárba segédmunkásnak bekerülnöm, mint az egyetemre, mert ott, tehát igencsak ilyen kihalásos alapon lehetett bejutni, és hát nagyon kiváló mesterek voltak, akiktől lehetett tanulni, úgyhogy 3 évig az orgonagyárba dolgoztam, majd egyéni felkészülés után letettem a szakmunkás vizsgát.
1: Ma már ugye ez a gyár nem létezik. Hogyha valaki mégis orgonaépítő szeretne lenni, akkor mik a lehetőségei?
2: Hát mesterekhez ugye lehet menni tanulni, vagy zeneakadémián is van ilyen képzés. Viszonylag még orgonaépítőkből elég jó az utánpótlás. Bizony zongora hangolás tekintetében vannak problémák, mert elég kevesen vannak, holott ez egy olyan csodálatos, változatos, romantikus szakma, az ember megismerkedik a társadalmi életnek minden rétegével, mindenféle foglalkozású és szociális helyzetű emberrel, és hát örömet szerez a gyermekeknek, megjavítja a hangszerüket, szépen meghangolja, a gyermekek örvendeznek, tehát ez egy sikerélményekkel gazdag szakma, és nagyon érdekes, hogy nagyon kevesen vannak mégis.
1: Rövid szünet után folytatjuk beszélgetésünket Nagy Gyula orgonaépítő és zongora hangoló mesterrel, akitől megtudhatjuk, mitől különleges Johann Sebastian Bach, zongora hangolási módszere, vagy hogyan lehet valakiből zongora hangoló.

0: Sportrádió. És még több.
1: Mert nyilvánvaló, hogy azért évekig tart a betanulás, és nem könnyű. Korábbi beszélgetéseink alkalmával említetted azt, hogy 10 000 emberből egynek van olyan hallása, ami ahhoz szükséges, hogy zongora hangoló legyen. Mi az a különlegesség a halláson belül, hogy mi az, amitől konkrétan valaki alkalmas lesz erre? Mert van a próba, amit említettél, de hogyha mondjuk valaki nem jut el egy ilyen próbára, de érdeklődik a zongora hangolás iránt, akkor mivel tudja esetleg próbára tenni magát?
2: Hát ugye ezt a készséget úgy hívják, hogy echolokációs készség, azaz a visszavert hullámok érzékelési képessége, és hát azért annyit tudnék csak mondani, hogy mégiscsak egy zongora hangolóval kell felvenni a kapcsolatot, és megnézni, hogy hallja-e ezeket a lebegéseket. Most például óriási megtiszteltetésben lesz részem, mert Tóth Péter, Békés Csabai születésű New Jersey-ben élő zongora művész jön most nyáron hosszabb időre haza, és ő szeretné, hogyha én megmutatnám neki, vagy sikerülne neki elsajátítani ezt a hangolási szisztémát, mert nagyon érdekli őt.
1: Az akusztikus hangolás és a gépi hangolás között egyfelől mi a különbség, és mi az, amiben mondjuk hasonló? Tehát meg lehet-e különböztetni, hogy ezt a zongorát gépi hangolással hangolták, vagy pedig egy nagy tudású mester akusztikus hangolással hangolta fel?
2: Hát ez nagyon, nagyon összetett dolog, tehát most megpróbálom szétbontani. Tehát tulajdonképpen vannak profi hangolók, akik tudnak füllel hangolni, és a hangológépet annyira kiismerik, hogy a gép segítségével, de gyakorlatilag füllel hangolnak, csak a gépet az idő nyerés szempontjából használják. Most tulajdonképpen a hangológép egy szép egyenletes osztást csinál, az oktávot ugye elosztja 12 egyenlő részre, tehát ez nem hamis, tehát ez teljesen tiszta, nagyon szép, tisztának hangzik ugye a hangolás, és nyilván örüljünk, hogyha valaki szépen géppel meg tud hangolni egy zongorát, mert végül is fölhúzza normál ára, azért szépen meghangolja, kidolgozza, tehát oktatásra alkalmas. Sajnos előbb-utóbb úgy tűnik, hogy ez fog dominálni, és ennek is örülni kell. Míg a fülhangolásnál az történik, hogy és tulajdonképpen most egy nagyon merészet fogok mondani 40 év szakmai gyakorlat után, hogy ez a fajta rezgésrendszer, ez mindig is jelen volt a környezetünkben. Bach csak megtalálta a kulcsot hozzá. Tehát kellett egy kulcs, de ahhoz egy olyan magas zenei és hangzás esztétikai műveltség kellett, mint az övé volt, hogy ezt a kulcsot megtalálja, mert hiszen a minket körülbevő ősrezgéseket, mivel más nem is tudunk, az ember ugye, mint biológiai lény, amikor úgy érzi, hogy valami jó, valami szép, harmonikus rezgés, akarva, akaratlanul is csak úgy tudja meghangolni, hogy a minket körülbevő rezgésekhez igazítja, illetve az akusztikához, amiben a hangszer áll. Na most, hogyha én egy zongora hangolását harmonikusan illesztem az akusztikai környezetbe, akkor az ott nagyon jól érzi magát, és nem akar onnan elmenni, emiatt is viszonylag elég sokáig elfogadhatóan tartja a hangolást egy zongora egy ilyen hangolás után, míg ha egy ugye nem neki megfelelő más hát impulzusokat, programokat kap, akkor ő igyekszik a tér akusztikájához beállni, és ezért a gépi hangolástól elmegy tulajdonképpen, és átrezeg a természetes rezgések irányába. Tehát azért hangolódik el, mert ő oda szeretne beállni. Tehát ezért eleve gazdaságos rögtön beilleszteni az akusztikába, mert ott stabilan, sokkal stabilabban megmarad, és azért nekem is 50 hangszerem van a zeneiskolában és a konzervatóriumban, azért nem mindegy, hogy egy-egy hangszer mennyi ideig tartja elfogadhatóan a hangolást, tehát azért itt rengeteget jelent. Nem mindegy, hogy most két hétig tartja, vagy két hónapig. Tehát ilyen szempontból tehát én a voksomat emellett a tradicionális hangolás mellett teszem le 40 év praxis
1: érthető
2: után.
1: Okokból.
2: Igen, igen.
1: Ezek a zongorák, amelyeket a zeneiskolában hangolsz, ezek, ha jól sejtem, akkor folyamatosan ugyanabban a térben vannak. Tehát ezek nincsenek mozgatva.
2: Igen.
1: Ettől függetlenül elállítodik egy idő után egy zongora a használattól?
2: Hát nyilván, hogy ugye azért a hangszerek öregszenek, a hangszerpark, a hangolószegek már egy kicsit elkezdenek ereszteni, úgyhogy nem csak hangolásra van szükség, hanem bizony hangolószeg cserére, húr cserére, a mechanikai tengelyek cseréjére. Tehát viszont ezek nem egyszerre jelentkeznek, az a jó, hogy most mondjuk az ember kijavít egy-két hibát egy hangolás során, és akkor nem egyszerre jön ugye az összes hiba, hanem úgy mindig ráfigyel az ember, akkor azért úgy rendben vannak a hangszerek folyamatos karbantartása.
1: Te sok helyen hangolsz zongorát. Mi a helyzet a koncerttermekben levő zongorákkal? Mert hogyha mondjuk egy előadó térben, egy koncertteremben megtörténik egy koncert, akkor a koncertet követően azt a zongorát nem hagyják ott. Tehát ugye ilyen szempontból más, mint a zeneiskola, mozgatják. Gondolom minden mozgatás elállítódást jelent, illetve főleg ugyebár egy drágább zongorát, megfelelő páratartalom mellett, ahogy tőled ezt megtanultam korábban, hangszertárolóban kell tárolni. Ezek a mozgatások, ezek minden alkalommal elállítódással járnak?
2: Hát azért most már elég korszerű koncertgörgők vannak a koncertzongorákon, tehát szinte rezgésmentesen tologathatók viszonylag kis távolságban, de végül is a mozgatást azt úgy nevezzük, hogy nem rendeltetésszerű használat. De van egy másik dolog is, tehát amikor koncertre hangolunk, azért hangolódik el viszonylag hamar, mert ott azért nem tehetem azt meg, mint háznál, vagy a gyakorló zongoráknál, hogy az oktávokat ugye úgy kihúzom, hogy már szinte hamis, majdnem, csak azért, hogy legyen neki miből ülepedni. A koncert zongorákon hát majdnem tisztára, éppen, hogy egy picikét lehet ráhagyni az oktávokra, és azért az koncert végére azok azért szépen összecsúsznak, és emiatt ez csak arra a néhány órára hát éri el azt a minőséget, ugye, ami egy koncerten követelmény.
1: Kell-e egy zongorahangolónak zongorázni tudnia? Hogy alakult ki a zongora, mint hangszer? Rövid szünet után megtudhatják a Nagy Gyula orgonaépítő és zongorahangoló mesterrel folytatott beszélgetésünkből.

0: Nagyon érdekes, hogy a kollégáim nagy része, a legkiválóbb kollégáim nagy része nem tud zongorázni. Annyit, és általában a legjobb hangszerfelújítók tulajdonképpen hangolni sem tudnak, hanem mindig hívnak ugye kedves barátot, kollégát, hangolót, aki meghangolja a hangszert. De én azt mondom, hogy végülis a zongora hangolás, ha a szakmának azt lehet mondani, hogy a tized része körülbelül, mert a többi ugye a egyéb mechanika, műbútori, húrrendszer, tehát azért sokkal értékesebb egy olyan kollega, aki a szakmának a 90%-át tudja magas szinten művelni, és esetleg nem tud hangolni, mégis az sokkal értékesebb, és inkább hívjon egy olyan kollégát, aki hangol, vagy éppen az is van, hogy műszerrel csak úgy nagyjából ugye fölhúzza, és aztán majd később le lesz finomítva. Na most azt el kell mondanom, hogy a legújabb japán kutatások szerint ez a tradicionális hangolás a gyermekek idegrendszerére nyugtató hatással van, és én ezért is csinálom ezt a gyerekek lelki kiegyensúlyoztatása miatt, tehát ez nekem egy ilyen elhivatottság, mert mindegy az, hogy boci-boci tarkát játszik, de lehet látni, ahogy elmélyülten teljesen kikapcsol és játszik, és hogyha páne így van meghangolva a zongora, akkor még ott a zeneiskolában is látom, hogy már így záróra előtt a nem zongora szakosok is leülnek és játszogatnak ezt-azt. Tehát itt a lényeg az, hogy megnyugtassa őket a zene, kikapcsolja a racionális feladatoktól, elvonja, és az agyuknak ugye egy másik részét használják, és pihentessék azt, amit egész nap igénybe van véve.
1: Ettől függetlenül úgy tudom, hogy a logikát nagyon nagyban javítja és fejleszti, hogyha valaki zenét tanul, és hát nyilván minél hamarabb kezdi el, ez annál jobban mutatkozik meg.
0: És nem csak ugye a logikát, sok tanterembe ki van téve a falra, hogy milyen képességeket javít, különösen a kamarazenélés, tehát az együttzenélés, ugye az egymás iránti felelősség, a közös munkának az öröme, a közös produkció öröme. Tehát mindenképpen én azt mondom, hogy csak ajánlani tudom mindenkinek, hogy nem, ha nem is zongorát feltétlenül, de a zongora azért jó, mert ott már viszonylag hamar lehet sikerélményekhez jutni, meg egy egész zenekart lehet rajta kihozni, tehát ez az ember teljesen kikapcsolja, és ilyen szempontból a mai világban ez egy nagyon fontos dolog.
1: És egy-egy művet gyakorlatilag pusztán a zongorával mindenféle zenei kíséret nélkül elő lehet adni, hiszen ugye egy zongorára rengeteg mű íródott.
0: Igen.
1: A másik kérdésem az lenne, hogy milyen sokféle zongorával találkoztál, ugye ez alatt a 40 év pályafutás alatt. Bartolomeo Cristofori a csembalót akarta tökéletesíteni, így jött létre gyakorlatilag a zongora, amiről egy újságíró 1711-ben azt írta, hogy halkan és hangosan játszó csemballó. Ebből a kifejezésből jött az akkori neve, a pianoforte, mely végül aztán pianóra rövidült. Mennyire más egy régi zongora, mennyire más egy új zongora, és akár most itt évszázadok távlatában is tudunk-e gondolkodni ebben a szerkezetben, a felépítésben?
0: Hát tulajdonképpen ugye először a bécsi mechanikához hasonló mechanika, az egy nagyon egyszerű mechanika, nyilván valami minél egyszerűbb, a meghibásodás is annál kisebb. Ez jó példa most, hogy a Kígyósi kastélyban van egy bécsi zongora, egy 100 éves fatőkés zongora, és azt szinte 3 nap alatt annyira megcsináltam, hogy lehessen ott koncerteket rendelni. Korabeli, nyilván fontos, hogy milyen műveket választanak, ami azon jól megszólaltatható, és tehát tulajdonképpen a régi zeneszerzők is ilyen zongorákon játszottak, de aztán a virtuózabb játék miatt kitalálták a fél angol mechanikás zongorát, az már gyorsabb volt, és ugye a mai angol mechanikás zongora körülbelül 10

0: kétszer gyorsabb, mint a bécsi. De a bécsi zongoránál nagyon érdekes, hogy azt nem lehet látni, ahogy a kalapács megüti a húrokat, néhány milliméter csúszik a húron. Na most azért, hogy ne kopjon el a filc, mert nagyon hamar elkopott volna emiatt a filc a kalapácsnak, szarvasbőrrel bevonták. És akkor jött a meglepetés, mert ez a szarvasbőr olyan gyönyörű, bársonyos hangzást adott a zongorának, hogy ez külön iparágá fejlődött a szarvasbőrnek a minél magasabb színvonalon történő kikészítés. Állítólag Ausztriában 50 olyan cég volt, mely kizárólag ezzel foglalkozott. Apáról fiúra szállt a titok, hogy hogyan készítsék ki. És nekem is bécsi zongorám van otthon, de tehát nekem az én technikai felkészültségemhez bőven elég a bécsi zongora, nem játszom ugye virtuóz darabokat, tehát a kalapács bőrözésnek a puhasság, tehát a hangzás puhassága, nekem az nagyon tetszik, míg ugyanezt egy angol mechanikás koncert zongorán, ugye akupunktúrás gyógyítással, tehát tűvel a kalapács fejeket különböző helyeken kell megszurkálni, azzal kell ugye felpuhítani, mert ott nincs, csak a filc van, és hát ez egy külön tudomány, ugye, mert a szószoros értelmében, ha rosszul szúrok, akkor elszúrom ugye az intonálást, mert akkor elég nehéz újra felerősíteni, hogyha nagyon lehalkítom, és ez megint egy külön tudomány.
1: Tehát mondjuk puhábbá lehet tenni egy zongorának a hangzását, hogyha mondjuk ez az igény. Úgy tudom, hogy az operaházak és a koncerttermek egyik legkedveltebb zongora gyártójánál kifejezetten egy olyan bemutató terem működik Németországban, ahol a zongora vásárlás, azok, akik zongora vásárlásra adják a fejüket, azok elmehetnek és kipróbálhatják, mert a mérnökök hiába tervezik meg ugyanúgy azt az adott zongora típust, és hiába gyártják le milliméterre pontosan ugyanúgy, két zongora nem szól egyformán. És ezért fontos ugye a kipróbálás, és az adott művésznek, hogy mi az igénye, mi az igény szintje, ugye ahhoz tudja igazítani a kiválasztott zongorát. De akkor ezen még gyakorlatilag lehet változtatni is. Egy jó hangolás az ilyen alapparamétereken tud változtatni?
0: Hát még inkább oda reflektálnék, hogy éppen tegnap egy koncertzongorát csináltunk, majd egy nyári koncertre, és annak a végső, mert ott lett egy mechanika felújítás, egy végső beszabályzás, finomítást csináltam, és tehát nagyon fontos, hogy úgy legyen beszabályozva egy zongora mechanikája, ahogy mint egy autónál ugye elő van írva, hogy mit, hogyan gyári paraméterek. Tehát a zongorának sokkal szebb lesz a hangja, hogyha a mechanikája úgy van beszabályozva, ahogy az a nagykönyvbe meg van írva. Már eleve sokkal nemesebb a hangzása, és már az csak egy fokozat, ugye, hogyha szépen meg is van hangol, meg intonálva. Tehát az is nagyon fontos. Tehát intonálni csak úgy lehet, hogy előtte kristálytisztára ki van hangolva a zongora, akkor áll egy napig, és akkor kezd az ember neki az intonálásnak. Tehát egy pici eltérés a hangolásban már intonációban is eltérést von maga után. Úgyhogy az intonálás az egyébként nagyon szép fel, tehát csodát lehet vele művelni. Sajnos a mai kalapácsfejek már valahogy keményebbek, tehát jobban meg kell velük küzdeni, és sokat kell szurkálni. A régi kalapácsfejek valahogy sokkal puhább filcből voltak, és ott azért nem kellett ennyit szenvedni, de végül is az ember hát igyekszik a maximumot kihozni.
1: Rövidesen folytatjuk beszélgetésünket Nagy Gyula orgonaépítő és zongora hangoló mesterrel, aki betekintést nyújt, hogyan újíthatunk fel egy olyan régi zongorát, aminek már a gyártása is megszűnt, illetve a mester legendás édesapjáról is hallhatnak.

0: rádió.
1: És még több.
2: Hallottam, hogy van olyan művész például, aki kifejezetten csak új zongorán szeret játszani, vagy bizonyos évig, éves korig hajlandó egy-egy zongorán dolgozni, sőt olyan érdekességet is hallottam, hogy nagyobb koncerttermekben, amikor jön egy világsztár fellépni, akkor betolnak 2-3 zongorát, és akkor ezekből választja ki azt, hogy az ő ízlésének melyik felel meg a legjobban. Te ugye nagyon sok zongorát újítottál már fel. Mi a helyzet akkor, hogyha egy olyan zongora felújítására kérnek fel, amelyet már hosszú évek óta, vagy évtizedek óta nem gyártanak? És most itt akkor, ha megengedett, hoznék egy példát. A Jókai Színháznak van egy Julius Karl Hoffmann zongorája, ezt néhány évvel ezelőtt felújítottad, és maga a márka 1963 óta már nem létezik, tehát megszűnt, nem gyártanak zongorákat, ergo akkor pótalkatrész sincsen, gondolnám én. Hogyan tudod ezt megoldani? Milyen szakembereket kell bevonni ebbe, hogy mégis elkészüljön, és egészen elképesztő eredményeket produkáljon a felújított zongora?
3: Hát szerencsére mind az orgona építésben, mind a zongora szakmában rendkívül jó a kapcsolatom a kollégákkal. Tehát ez más szakmákban nem biztos, hogy így van, ugye állandó konkurenciaharc és egyéb, mi pedig összefogtunk, és hogyha valakinek valamire szüksége van, akkor körbe telefonálja a kollégákat, és biztos, hogy valakinek van, de azért azt most még hozzáteszem, hogy ugye a nagy zongora cégek hiába voltak tőkeerősek, azért nem értem meg nekik a mechanikát is gyártani, ezért a mechanikákat speciális mechanika gyárakból rendelték meg, melyek általában vagy utódaik ma is működnek, és akkor azért onnan lehet akár rendelni is. De mondom, bontott hangszerek is vannak, van olyan, hogy olyan a mechanikája, mintha most hozták volna ki a gyárból, mert egy olyan probléma miatt kellett elbontani, ami tényleg már javíthatatlan, vagy nem érdemes a hangszert felújítani, és így kapcsolatok útján segítünk egymásnak, és tulajdonképpen szinte bármit be tud az ember szerezni.
2: Így akkor gyakorlatilag akár az autógyártással is párhuzamba lehet akkor vonni egy ilyen
3: nagyon
2: zongora
3: hasonlít, igen, hasonlít egy kicsit egyébként az autószerelő.
2: A beszállítói kapcsolatok, ugye ott is.
3: Így van.
2: Ugye, egyik gyár ilyen alkatrészt, másik gyár olyan alkatrészt gyárt, és aztán ugye a végén lesz belőle egy megint csak másik gyárban egy bizonyos márkajelzésű autó. Kik azok a zeneszerzők, akiket igazán kedvelsz?
3: Hát ugye én a konzervatóriumban ott vagyok a vizsgákon azért általában, és nagyon sok művet hallok, illetve nálunk komoly művészek is fellépnek a konzervatóriumban, a koncerttermünkben, akiknek természetesen én hangolom a zongorát, és tehát olyan sok kiváló művet hallunk, akár nem is nagyon ismert zeneszerzőktől, és aki közönségbarát, az azt csinálja, hogy ilyen darabokat vesz föl a műsorába. Tehát nekem mondhatnám, hogy nincs konkrétan kedvenc zeneszerzőm, tehát mindenkinek vannak jobban és gyengébben sikerült darabjai. Tehát nekem a darab, inkább azt mondom, hogy a darabok azok, amik nem is a zeneszerzők, ami szívesen hallgatok. Nagyon széles a spektrum, tehát nálam hát Bach ugye nyilván, hogy ő a kezdet és a vég, de Gershwintől kezdve mindenki nálam belefér az ízlésvilágomba, és élvezettel hallgatom ezeket a műveket.
2: És hogy állsz a most annyira divatos crossoverhez, tehát ugye a műfajoknak a keveredéséből létrejött új zeneművekhez?
3: Hát de vannak szerintem. Tehát próbálkozni szabad. érdemes is, aztán majd ugye a közönség eldönti, hogy
2: mi az, ami,
3: mi az, ami valami igazán nagyon érdekes és figyelemre méltó.
2: Tehát akkor a jó zenét szereted,
3: a
2: és
3: jó zenét.
2: Lehet bármi, csak jó zene
3: van, meg rossz zenet, szerintem.
2: Neked, mint zongora hangolónak a hallás, ugye már említettük, hogy rendkívül fontos. Mit tudsz tenni annak érdekében, hogy a hallásod kiváló minőségben megőrződjön?
3: Végül is edzésbe kell lenni természetesen, folyamatosan. A másik pedig, én ezt hallottam, valahol olvastam, és azóta így is élek, hogy tehát, ha hallgatok rádiót, vagy televíziót, vagy mindent, tehát olyan, tehát halkan, tehát nem bömböltetve, hanem olyan halkan, hogy még azért úgy élvezzem, de tehát a határon.
2: A hangártalomtól véget, hangártalomtól is. Nehogy aztán esetleg valamiféle idegi hallásvesztés.
3: És szerintem a mai fiataloknak azért nincs érzéke, mert akarva, akaratlanul olyan zajártalommal vannak gyerekkortól kezdve körülvéve.
2: Fejhallgatókon ugye nagy.
3: Igen, hát én nem is bírom. Én 5 percig nem bírom a fejhallgatót. Tehát, úgyhogy hát igen, ez egy ilyen érdekes dolog.
2: Én mindig nagyon örülök akkor, amikor meghallok egy denevért, és mindig te jutsz róla az eszembe, mert egy régebbi beszélgetésünk alkalmával említetted, hogy mennyire tudnak zavarni téged a denevérek, mármint a hangjuk, mert hogy mindent hallasz. Mennyire tudod ezt szelektálni? Tehát nyilván hozzá kellett szoknod valahogy, hogy ez azért ez a kiváló hallás, ez valamilyen szempontból, hát ez negatívumokkal is jár.
3: Hát ezt meg lehet szokni, meg az ember például, ha kénytelen elviselni mégis hangolás közben valami zajártalmat, tehát ez olyan, mint a jóga, hogy az ember módosult tudatállapotba hozza magát, és teljesen ki rekeszti tulajdonképpen
2: csak
3: ezeket.
2: Ez egy
3: koncentráló készség lényegében, amit hát azt nem tudom, hogy ez most valakinek van vagy nincs, vagy pedig ez tudatos edzésnek a eredménye, de így ki tudom szűrni ezeket az hajokat.
2: Édesapád hegedűművész volt. Ez mennyiben befolyásolt téged? Tehát hegedűvel próbálkoztál-e?
3: Hát próbálkoztam, de azt mondta édesapám, hogy maradjak inkább a zongoránál szerinte. Tehát ő a színházban volt, ő a zenekarban hegedűs, és ami tehát legendássá attól vált, hogy egyszer 500 magyar nótát játszott el fejből egymás után. Tehát azzal egy óriási elismertséget vívott ki magának.
2: Ez nem akármilyen teljesítmény. Colette Méz, francia zongoraművész, nem olyan régen ünnepelte a 109. születésnapját, és ebből az alkalomból készítettek egy riportot vele. Elmondta, hogy minden nap zongorázik. Van egy zongorája, amelyik 100 éve a nappaliában áll, és 100 éve azon a zongorán játszik. Ő olyan jó szellemi és testi állapotban van, hogy például arteriosklerózist nem mutattak még ki nála a 109 éves kora ellenére. Hát ha ez így van, akkor remélhetőleg a zene sokat tesz az egészségért, úgyhogy én neked nagyon jó egészséget kívánok, és hasonlóan hosszú életet, hogy jó sokáig tudjál még zongorákat hangolni, illetve nekünk örömet okozni azáltal, hogy ilyen remekül felhangolt zongorákon kiváló koncerteket hallhatunk. Önöknek köszönöm, hogy velünk tartottak. A vendégem Nagy Gyula, orgonaépítő, zongora hangoló mester, szaktanácsadó volt. További kellemes rádiózást kívánok. Neked, kedves Gyula bácsi, pedig köszönöm, hogy itt voltál velünk.
3: Én köszönöm a megtisztelő meghívást.

0: Startrádió.
1: Nagy Gyula orgonaépítő és zongora hangoló mesterrel hallhattak beszélgetést. Az interjú elérhető a Körös Hírcentrum internetes oldalán, ahol bármikor meghallgatható. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!
2: A Körös Hírcentrum hírei.
3: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter bejelentette, hogy júniusban 500 milliárd forintos keretösszeggel indulnak el az energetikai uniós pályázatok áramhálózati és okosmérős fejlesztésekre. A tárcavezető közölte, hogy a kormány megállapodott az Európai Bizottsággal a támogatások hazahozataláról, a júniusi kiírásokra pedig az áramhálózati elosztók és az átvételi rendszerirányítók pályázhatnak. A támogatott projekteket 2030 végéig kell befejezni. A beruházások révén több mint 4800 megawatt tiszta energiatermelés rendszerbe kapcsolása valósulhat meg, ami jelentősen növeli az ország energiaellátásának biztonságát és a hazai vállalkozások versenyképességét. Csaknem 690 millió forint támogatást oszt szét a katasztrófa védelem a Magyarországon működő önkéntes tűzoltó egyesületek között. Az ország

Szűcs Brigitta mentőtiszt látja el az országos mentőszolgálat szóvivői feladatait, miután Konstantinovics Miklós megbízott főigazgató felkérte őt a pozícióra. A megújuló mentőszolgálat közleménye szerint az új szóvivő 2018-ban

0: Kulturrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gulöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm!
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a zene?
3: Start Rádió.
4: Szép reggelt kívánok, megérkeztünk a péntekhez. Ez bizony a Start Rádió sok zenével, és most még többel a hét utolsó munkanapját is együtt kezdhetjük. Ígérem, hogy igyekszem jó társaság lenni.
0: Sok a zene, és még több.
3: Start Rádió.

0: Köszönöm, hogy együtt kezdjük a napot itt a Start Rádió péntek reggel is sok zenével, és most még többel. Június 12-e van ma, a villők, a névnaposok. Rajtuk kívül ma még ünnepelnek a Jánosok és a Leók is.
1: Reggeli Start. Music Latte. Finoman ébresz.

yourself.

0: reggeli start. Music Lattes
1: Tornyok megjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyerje az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz. Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fairplay Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
4: A nagy álmom Portugália lenne.
5: Ki más nyerhetne? Anglia.
3: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazário de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
6: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazário de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
4: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Start Rádió. És még több.
1: Jó reggelt kívánok, ez a Start Rádió sok zenével, és most még többel. Június 12-e van, nézzük a mai nap születésnaposait. 1929-ben született ezen a napon a holland Anne Frank, akit a náci megszállás alatt írt naplója tett világhírűvé. Ezen a napon született Báró Kemény Zsigmond író és Franz Cizek, cseh-osztrák portréfestő is.

0: Kudarc Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szene,
3: sok a szene, és még több.
4: Start Rádió.

0: Jó reggelt kívánok, itt a Start Rádió, ma is sok zenével és természetesen most még többel. Egyre közelebb a hétvége, amíg dolgozni kell azért egy picikét, ezzel még lehetnek gondok, de természetesen már agyban azért lehet tervezni a hétvége kirándulásait, pihenéseit, vagy éppen, hogy mit teszünk rendbe a ház körül. Ezek mellett pedig hamarosan híreket is hallgatunk, majd aztán a következő órában is sok zene és most még több szól nálunk.
1: Reggeli Start, Music Latte, Start Rádió.

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. A végletekig központosított és túlterhelt oktatási rendszer átalakítását tervezi a kormány, a változtatások előtt azonban társadalmi egyeztetést tartanak.

Cunamit, megszüntetik a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét, és visszaállítják a sztrájk jogokat. A miniszter kiemelte, hogy már zajlik a Klebelsberg intézet átvilágítása és a tankerületi vezetők lecserélése, a cél pedig a tanárok adminisztratív terheinek csökkentése és megbecsülésük növelése. Megdöbbentő adatokat közölt a kórházi klímaberendezések állapotáról az egészségügyi miniszter, aki elárulta, hogy a

0: rendkívüli forrás biztosításáról döntöttek a klímák javítására és karbantartására. A rekonstrukciós program idei megvalósításához szükséges kormány határozat egyébként már meg is született. Elképesztő fordulat az önkormányzati adóztatásban, hiszen a kormány a társadalmi egyeztetés határidejét sem várta meg a települések új sarcolásáról szóló döntéssel. Megjelent a Magyar Közlönyben Kármán András pénzügyminiszter rendelete az idei évre vonatkozó iparűzési adó többlet befizetési kötelezettségekről. A jogszabály szerint a fővárosnak, a budapesti kerületeknek és a megyei jogú városoknak idén nem kell fizetniük, szemben a tavalyi milliárdos elvonásokkal. A pénzügyminisztérium összesen 202 településnek írta elő a fizetési kötelezettséget június 30-áig. A legnagyobb összeget 787 millió forintot Kazincbarcikának kell törlesztenie.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm!
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm!
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Rádió.
1: Elhagytuk 7 órát, jó reggelt kívánok itt a Start Rádió, csodaszép péntek reggelt kívánok. Nekivágunk a hét utolsó munkanapjának is, hamarosan nézzük majd a mai nap érdekes történelmi évfordulóit is, ezek mellett pedig pörögnek a jó dalok.

0: Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt a nyár, és mi újra kuponnapokkal várunk június 11-e és 14-e között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink legújabb kínálatából. Kuponnapok június 11-e és 14-e között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
4: Most forduljon jobbra, és menjen egyenesen 50 métert.
5: Megérkezett! Ahogyan a Leer Kaiserstein térkövek és kerítéskövek is, hatalmas forma és új színválasztékban az aranyépítő anyaghoz. Itt nem kell elképzelni, élőben nézheti meg Leer bemutató falainkon, mivel teszi szebbé a kertjét és a házát. Aranyépítő anyag, ahol a nyár a Leer Kaiserstein tér és kerítéskövekkel kezdődik.
6: A Bora Kft. Hatalmas nyitási akcióval várja vásárlóit Békés Csaba belvárosában nyíló új üzletében a Gyóni Géza utca 11 szám alatt.
7: Június 1-től 14-ig a 033-as üveges Summersby csak 349 forint, a 025-ös Hell csak 215 forint, a 02-es Royal Vodka 1099 forint, míg a 850 ml-es Medó őszi barack befőtt mindössze 625 forint.
6: További akcióinkról érdeklődjön üzletünkben.
8: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
9: Csapjon le a bomba jó árakra a Domexben. Padlószőnyegek már 2690 forinttól, műfűek pedig 2990 forint négyzetméter ártól kaphatók. Laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjúszőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, a Vidia udvarban. Telefon 66 443 494. Domex, csapjon le a bomba jó árakra!
10: Legyen szó mikrohullámú vagy optikai kábeles hálózatról, az Internet XL búcsút inthetsz a szakadozó internet kapcsolatnak. Válts most az Internet X internet szolgáltatására és tapasztald meg a sebességet. További információért érdeklődj a 66 333 333-as számon, vagy látogass el a Békés Csaba Jókai út 23/7 szám alatti ügyfélszolgálatunkra. Internet X, a helyi internet szolgáltató.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
11: Reggel is tart. Music Latte. Start Rádió.

0: Időjárás jelentést támogatja a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás. Körös Hírcentrum.
1: Időjárás. Több-kevesebb napsütés várható mai napon, esőzápor, zivatar, főleg a nap első felében fordulhat elő. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 fok körül alakul.
0: Az időjárás jelentést támogatta a Gardaland Kft. Ha gondja nagyon problémás, mi vagyunk a megoldás.
2: Sok a szene?
3: Sportrádió.
2: És még több.

0: reggelt kívánok, ez itt a Start Rádió, ma is sok zenével és természetesen még többel. Megérkeztünk a péntekhez, sokan úton vannak a munkahelyre, nekik kitartást kívánok. Állítólag amúgy a kánikula most béké, hogy minket egy picit, de hát persze június közepe révén fázni, azt bizony biztosan nem fogunk.
1: Reggeli Start, Music Latte. Finoman ébreszt.
2: Start Rádió.

0: Start Music Latte.
1: Start Rádió.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
2: Lehet, hogy az álomból valóság lesz. Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
4: A nagy álmom Portugália lenne.
5: Ki más nyerhetne? Anglia.
2: Ha az ön álom tippje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazário de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
6: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
2: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazário de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
1: Start Rádió.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: programajánló támogatója a Fair Play Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren.
1: Körös hírcentrum.
0: Programajánló.
2: Idén-nyáron ismét várja a közönséget a Városházi Esték Békés Csabán, ahol a zene és a humor kapja a főszerepet. Az új szezonbérlet különlegessége, hogy egy garantált musical koncert mellé mindenki maga választhat egy bígjátékot. Június 19-én Janza Kata és Kocsis Dénes, valamint a Jókai Színház művészei hozzák el a legismertebb musical slágereket, sőt, ízelítőt adnak a következő évad zenés produkcióiból is. Ezt követően a nézők két sikeres komédia közül választhatnak a Még egy kört mindenkinek című humorral és érzelmekkel teli dán sikerdarab színpadi változatát, vagy az Ex című párkapcsolati vígjátékot, amely garantáltan sok ismerős helyzetet és nevetést tartogat. Két különböző hangulat, két felejthetetlen nyári este. A kérdés már csak az, te melyik vígjátékot választod?
0: Támogatta a Fair Play Plus divatáruház. Divat 1200 négyzetméteren. Sokat nem?
3: Sokat
0: nem.
3: Még több.
0: És még több.
4: Tart Rádió.

0: Reggelt, ez a Start Rádió. Június 12-e van. Ezen a napon 1848-ban Prágában a cseh radikálisok kirobbantották a pünkösdi felkelést, mely a Habsburg uralom ellen irányult. Aztán ezen a napon ítéltek halálra Nelson Mandela fekete bőrű jogi aktivistát és államfőt, és ezen a napon a Beatles tagjai NBA érdemrendet kaptak II. Erzsébet angol királynőtől.
1: Reggeli Start. Music Latte. Start Rádió.

0: Startrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szere, és még több.

Péntek reggelt kívánok itt a Start Rádió sok zenével, és most még többel, nem sokára 8 óra lesz, sokan ott a munkahelyen, a következő órában pedig a munkaidőt is ellátom hasznos információkkal, és ami a legfontosabb, sok zenével és kevés szöveggel is.

0: Startrádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Hull öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, Kibédi Péter vagyok, a labdarúgó világbajnokság híreit hallják a Körös Hírcentrumban. A teltházas mexikóvárosi Azték stadionban látványos megnyitóval kezdődött a világbajnokság csütörtökön este. A fő fellépő Shakira volt, aki a torna hivatalos dalát adta elő, latin-amerikai előadókkal és hagyományos viseletbe öltözött táncosokkal kiegészülve. Az aréna történelmet írt, hiszen az 1970-es és az 1986-os VB után harmadszor rendeztek itt világbajnoki mérkőzést. A nyitó mérkőzés sajnos iramában és színvonalában sem sikerült olyan jól, mint a megnyitó. Mexikó végig fölényben játszott, és már a 9. percben Quiñones góljával vezetést szerzett, aki a szünet előtt kapufát is lőtt. A második félidő elején Shithole kiállítása tovább nehezítette a rendkívül rossz napot kifogó Dél-Afrika helyzetét, majd Jiménez pályafutása első világbajnoki góljával a 69. percben gyakorlatilag eldöntötte a találkozót. Az afrikaiak a hajrában újabb piros lapot kaptak, így a hosszabbításban bekövetkező mexikói kiállítás már nem befolyásolta a 2-0-ás hazai sikert. Érdekesség, hogy a 2022-es világbajnokságon összesen 4 piros lap született, most az első összecsapáson egyből 3-at osztott ki a játékvezető. A péntek hajnali második mérkőzésen a dél-koreai válogatott hátrányból fordítva 2-1-re nyert Csehország ellen az A csoport nyitó fordulójában. Dél-Korea már az első félidőben fölényben futballozott, több helyzetet alakított ki, de nem tudott betalálni a fordulás után, és az ázsiaiak veszélyeztettek többet. Ennek ellenére Csehország Krejci fejesével szerzett vezetést egy nagy bedobás után. Wang Imbon azonban hamar egyenlített, majd a 80. percben a csereként beálló Oh Jung-ju megszerezte a győztes gólt. A csehek ugyan pontrugásból többször veszélyeztettek, de a több helyzetet kidolgozó dél-koreai válogatott megérdemelten nyert 2-1-re. Érdemes lesz velünk tartani a folytatásban is. A nap folyamán többször is friss információval, hírekkel jelentkezünk a 23. labdarúgó világbajnokságról.
4: Free audio post-production by Alphonic.com.
2: Gulöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Start Rádió.
1: És még több.
2: Jó reggelt kívánok, 8 óra után járunk. A Start Rádió önnel tart a munkahelyen is. Kitartást kívánok a dolgos pillanatokhoz. Egész napot leszünk hasznos infokkal és jó dalokkal, mindezek mellett pedig érdemes jól felhangosítani a rádiót, hiszen jó társaságos leszünk.
1: Sok a szere.
0: Start Rádió.
1: És még több.

0: rádió.
1: És még több. Társadalmi célú reklám.
2: A GEN Green Energy Network 00147 című projekt az Interreg 6A Románia-Magyarország program keretein belül valósul meg az Európai Unió támogatásával. A program keretében sikeres pályázatot nyújtott be a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara három projekt partnerével együtt. A pályázat keretében a kamara 356.580 euró támogatásra jogosult, melyet egy fotovoltaikus rendszer kialakítására, professzionális konferenciákra és a témában való ismeretterjesztésre fordít majd. A pályázat az Európai Regionális Fejlesztési Alaptámogatás támogatásával valósul meg, amely az összegből 285.264 eurót biztosít. Készült a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából. Jelen anyagtartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt a nyár, és mi újra kuponnapokkal várunk június 11-e és 14-e között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink legújabb kínálatából. Kuponnapok június 11-e és 14-e között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
5: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
2: Az Ágyfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ágyfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
6: A Bora Kft. Hatalmas nyitási akcióval várja vásárlóit Békés Csaba belvárosában nyíló új üzletében a Gyóni Géza utca 11 szám alatt.
7: Június 1-től 14-ig a 033-as üveges Summersby csak 349 forint, a 025-ös Hell csak 215 forint, a 02-es Royal Vodka 1099 forint, míg a 850 ml-es Medó őszi barack befőtt mindössze 625 forint.
6: További akcióinkról érdeklődjön üzletünkben.
8: Csapjon le a bomba jó árakra a Domexben! Padlószőnyegek már 2690 forinttól, műfűek pedig 2990 forint négyzetméter ártól kaphatók. Laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjúszőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, Avilia udvarban. Telefon 66 443 494. Domex, csapjon le a bomba jó árakra!
9: Kapcsolódj ránk, hogy velünk kikapcsolódhass.
10: Internetix.
9: Internet, TV, telefon egy szolgáltatónál.
10: Internetix.
9: Díjmentes bekötés.
10: Internetix.
9: Legmodernebb optikai hálózat.
10: Internetix.
9: Megbízható, elérhető, korlátlan.
10: Internetix.
9: Ne várj, érdeklődj a 66 333 333-as számon.
10: Internetix.
9: Internetix, a Békés Csabai szolgáltató.
1: Reklámot hallottak.

0: reggelt kívánok, ez bizony a Start Rádió sok zenével és most még többel. Képzeljék el, Kanadában állt üzembe a világ első hibrid időjárási modellje. A technológia lényege, hogy a finom részleteket is számolni képes fizikai modell, és az elmúlt években teret nyert adatalapú modellek eredményeit ötvözik.
1: Reggeli Start, Music Latte, Start Rádió.

0: reggel is tart. Music Latte. Music Latte. Finoman ébreszt.
1: Start Rádió.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Az álmom, hogy Spanyolország nyerje az idei foci VB-t.
2: Lehet, hogy az álomból valóság lesz. Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
4: A nagy álmom Portugália lenne.
5: Ki más nyerhetne? Anglia.
2: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
6: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
2: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált messz. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
1: Start Rádió.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Start Rádió.
1: Köszönöm, hogy együtt kezdjük a mai napot is. Ez bizony a Start Rádió sok zenével, és most még többel ébredezzünk együtt a hét utolsó munkanapján is. Sok boldog névnapot kívánok ma a Villőknek és a Jánosoknak, ők is ünnepelnek. Sokan már tervezgetik a hétvége programjait, kirándulás, otthoni nagy takarítás, hát bizony arra is szükség van időnként. Bármit is választanak, a Start Rádió a hétvégén is ott lesz és hozza a jó zenéket, mint ahogy most is. Hangerőt rá!

0: Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Ez a Start Rádió sok zenével, és most még többel. Pillanatok kérdése is 9 óra lesz. Ezzel én mára köszönöm szépen az elmúlt 3 órás figyelmet. Jövök holnap, együtt kezdhetjük a szombat reggelt is 6 órától.
1: Sok a szere!
2: Start Rádió.

0: Hat Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szeres. És még több.
2: Start Rádió.

0: Sportrádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt a nyár, és mi újra kuponnapokkal várunk június 11-e és 14-e között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink legújabb kínálatából. Kuponnapok június 11-e és 14-e között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
4: A Bora Kft. Hatalmas nyitási akcióval várja vásárlóit Békés Csaba belvárosában nyíló új üzletében, a Gyóni Géza utca 11 szám alatt.
5: Június 1-től 14-ig a 033-as üveges Summersby csak 349 forint, a 025-ös Hell csak 215 forint, a 02-es Royal Vodka 1099 forint, míg a 850 ml-es Medó őszi barack befőtt mindössze 625 forint.
4: További akcióinkról érdeklődjön üzletünkben! Reklámot hallottak.

0: Start Rádió.
1: És még több. És még több.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Az álmom, hogy Spanyolország nyerje az idei foci VB-t.
4: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
2: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divataruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
2: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazário de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne habozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
7: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
2: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazário de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Kudarc Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz. Gól öröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gól öröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Start Rádió.
0: Sok zene és még több.

0: Kulac Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Húlöröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: Jó napot kívánok, Kibédi Péter vagyok, a labdarúgó világbajnokság híreit hallják a Körös Hírcentrumban. A teltházas mexikóvárosi Azték stadionban látványos megnyitóval kezdődött a világbajnokság csütörtökön este. A fő fellépő Shakira volt, aki a torna hivatalos dalát adta elő, latin-amerikai előadókkal és hagyományos viseletbe öltözött táncosokkal kiegészülve. Az aréna történelmet írt, hiszen az 1970-es és az 1986-os VB után harmadszor rendeztek itt világbajnoki mérkőzést. A nyitó mérkőzés sajnos iramában és színvonalában sem sikerült olyan jól, mint a megnyitó. Mexikó végig fölényben játszott, és már a 9. percben Quiñones góljával vezetést szerzett, aki a szünet előtt kapufát is lőtt. A második félidő elején Shithole kiállítása tovább nehezítette a rendkívül rossz napot kifogó Dél-Afrika helyzetét, majd Jiménez pályafutása első világbajnoki góljával a 69. percben gyakorlatilag eldöntötte a találkozót. Az afrikaiak a hajrában újabb piros lapot kaptak, így a hosszabbításban bekövetkező mexikói kiállítás már nem befolyásolta a 2-0-ás hazai sikert. Érdekesség, hogy a 2022-es világbajnokságon összesen 4 piros lap született, most az első összecsapáson egyből 3-at osztott ki a játékvezető. A péntek hajnali második mérkőzésen a dél-koreai válogatott hátrányból fordítva 2-1-re nyert Csehország ellen az A csoport nyitó fordulójában. Dél-Korea már az első fél időben fölényben futballozott, több helyzetet alakított ki, de nem tudott betalálni a fordulás után, és az ázsiaiak veszélyeztettek többet. Ennek ellenére Csehország Krejci fejesével szerzett vezetést egy nagy bedobás után. Wang Imbon azonban hamar egyenlített, majd a 80. percben a csereként beálló Oh Jung-Ju megszerezte a győztes gólt. A csehek ugyan pontrugásból többször veszélyeztettek, de a több helyzetet kidolgozó dél-koreai válogatott megérdemelten nyert 2-1-re. Érdemes lesz velünk tartani a folytatásban is. A nap folyamán többször is friss információval, hírekkel jelentkezünk a 23. labdarúgó világbajnokságról.
4: Free audio post-production by Alphonic.com.
2: Gúlöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Start Rádió. Hú, de laza!

0: zene, és még több a Start Rádión a Napiloza szól. Ma is itt van a Napiloza, hogy hozza a délelőtt utolsó két órájának lendületét meg annyi jó zenével és érdekességekkel a nagyvilágból. Ma is itt vagyok, üdv a fedélzeten, rádiózunk együtt!
1: Sokat!

0: Sport Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt a nyár, és mi újra kuponnapokkal várunk június 11-e és 14-e között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink legújabb kínálatából. Kuponnapok június 11-e és 14-e között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
4: Csapjon le a bomba jó árakra a Domexben. Padlószőnyegek már 2690 forinttól, műfűek pedig 2990 forint négyzetméter ártól kapható. Laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjúszőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, a Vidia udvarban. Telefon 66 443 494. Domex, csapjon le a bomba jó árakra!
5: Az isteni gondviselés gyógyszertára teljes körű szolgáltatással, bioderma és úriás termékek forgalmazásával, parkolási lehetőséggel és tanácsadással várja a gyógyulni vágyókat. Isteni gondviselés gyógyszertára, a hagyományos patika, Békés Csaba, a Deák utca 5, a református templomnál. Isteni gondviselés gyógyszertára, a Deák utcai patika.
6: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
7: Miben mesterkednek ma az állatorvosok Békés Csabán? A kedvenc mesterállatkórházban, a Lencsési buszfordulónál, a Mester utcában. Digitális röntgen, ultrahang, endoszkópos vizsgálatok, labor, EKG. Kedvenc állatok sebészeti, szülészeti, belgyógyászati ellátása. Nyitvatartás hétköznapokon 9-től 18 óráig, hétvégén és ünnepnapokon telefonos egyeztetéssel. Telefon 642-002 0630 98 55 798. Kedvenc mesterállatkórház Békés Csaba, Mester utca 7. Mesteri lett.
1: Reklámot hallottak.

0: Sok zene és még több a Start Rádión a napi laza szól. Itt van néhány érdekesség, a mai naphoz köthető eseményeket gyűjtöttem össze. Például 1814 eme napján született Báró Kemény Zsigmond, író, publicista, publicus, az MTA tagja, illetve megszületett Franz Csicsek, cseh-osztrák portréfestő, aki megújította a művészetoktatást 1865 eme napján, illetve 1906 szülöttje, a mai napon Németh János kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázó edző. Ezek voltak a mai nap érdekesebb történései és feljegyzései.
1: Napi Laza, vedd könnyedén!
2: Start!

0: Start Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyerje az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie,
5: ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
6: A nagy álmom Portugália lenne.
7: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
5: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez.
4: Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon,
5: tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát,
4: mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek.
5: Irány a Körös Hírcentrum játék felülete.
8: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
4: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez.
5: Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
4: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
6: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: is még több. A Start Rádión a napi laza szól, az első óránk pedig lassan a végéhez is ér, de még a következő órát is együtt tölthetjük. A mai névnaposaink a Villők, illetve a Jánosok, nekik nagyon-nagyon boldog névnapot mára, én pedig a következő órában nekik is, és mindenkinek, akinek szüksége van rá, hozom az energiát a jó zenékkel. Rádiózzunk együtt!
1: Napi laza! Vedd könnyedén!
2: Start Rádió!

0: Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
0: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szere. Sok a szere. És még több.

0: Kukac Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Napi laza. Vedd könnyedén.
3: Start Rádió.
0: Hú, de laza.

0: zene és még több a Start Radio-n a Napilaza szól. Folytatódik a műsor ebben a 60 percben, és itt vagyok önnel, ahogy ígértem, jó zenékkel. Ezekből nem volt eddig sem hiány, és a folytatásban sem lesz, és nem sokára az egészségünkre is fókuszálunk egy picit.
1: Sokat nem, sokat nem.

0: Sok zene és még több a Start Rádión a Napiloza szól. Itt vagyok, néhány tippel az egészség megőrzés jegyében. A nyári hónapokban mindenki sokkal több gyümölcsöt fogyaszt, de sokaknál allergiás tüneteket okozhatnak ezek a szezonális gyümölcsök a szakemberek szerint. Érdekes tény, hogy gyakran a fűfélékre érzékenyen allergiások, a paradicsomra és a barackra, a parlagfű érzékenyek pedig a görögdinnyére. A reakciót leginkább az étel szájnyárkahártyával való találkozása váltja ki, ebből talán könnyebben fel is ismerhetjük a tüneteket, mint például a nyerv és a torok viszketése, valamint az arc és a száj duzzanata. Ha tudjuk, melyik gyümölcs vagy zöldség okoznának tüneteket, de azok enyhék, érdemes vén nélkül kapható gyógyszereket beszerezni ezekre az alkalmakra. Azonban, hogyha súlyosabb következményei vannak az adott étel fogyasztásának, már legjobb, hogyha inkább elkerüljük, de legalábbis nem nyersen fogyasztjuk őket. Jó egészséget!
1: Start Rádió.
2: Hú, de laza!

0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz. Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divataruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
4: A nagy álmom Portugália lenne.
5: Ki más nyerhetne? Anglia.
3: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
6: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

zene és még több a Start Rádió Nanopiloza szól. A műsor végéhez értünk, így köszönöm, hogy együtt rádiózhattunk az elmúlt két órában ma is. Jövök holnap is délelőtt 10-től, további szép napot kívánok, és minden jót! Sok

0: Kukac.rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szere,
3: Start Rádió,
0: és még több.

0: Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió minden nap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti Önöket a hírszerkesztő Csűszi Viktor. 2026. június 12-e péntek, déli 12 óra van. Generáció közti különbségek és kommunikációs kihívások is szóba kerültek az MTC előadásán. Illetéktelen behatolás és súlyos baleset az elhagyatott Békéscsapai gyár területen. Síoktatás indulhat ősszel a Csaba Parkban. Halad a munka az építők útja második ütemében. Már is mondom a részleteket. A Matthias Corvinus Kollégium Békéscsabai képviseletén tartott előadást szerdán dr. Gold Ádám médiakutató kommunikációs szakember, aki a Z-generáció és az Alfa generáció sajátosságairól beszélt. Az előadó látványos példákkal mutatta be, milyen kérdések és félreértések jelennek meg a családban az iskolai környezetben. Az MCC rendszeresen szervezi a Szülők Akadémiája programot, mert fontosnak tartják, hogy ne csak a diákokat, hanem a szülőket is támogassák. Mitta Mónika képviselet vezető hangsúlyozta, hogy a gyorsan változó világban egyre több a gyerekek életét érintő információ jelenik meg, ezért különösen fontos a tudatos kommunikáció. Elmondta, hogy az előadás témája mindenkit érint, hiszen az iskolában, a családban, vagy akár a munkahelyen is cél, hogy minél kevesebb konfliktus alakuljon ki. Ehhez szerinte elengedhetetlen, hogy jól kommunikáljunk és ismerjük a körülöttünk élők tulajdonságait. Úgy fogalmazott, minden generáció más, és ebből tanulnunk kell, hogy könnyebben tudjunk egymással kapcsolatot teremteni. Dr. Gold Ádám arról beszélt, hogy már az általános iskola alsó tagozatában is egyre nehezebb 45 percen át fenntartani a gyerekek figyelmét. A pedagógusok ezért gyakran 5 perces szakaszokra bontják az órát, és különböző típusú feladatokat válogatnak. Kiemelte, hogy egy gondolkodtató feladatot érdemes mozgásos tevékenységgel követnie, a kreatív munkát pedig kommunikációra épülő, megbeszélős feladatnak kell váltania. Ez a folyamatos tevékenységváltás nem csak a kisiskolásoknál, hanem általában a Z-generációnál is hatékony módszer lehet a mindennapi együttműködés javítására. Hozzátette, hogy a fiatalok a TikTok generációhoz tartoznak, akiket a platform rövid, intenzív ingerekkel bombáz. Ennek hatása gyakran az oktatásban csapódik le, ahol a pedagógusoknak ehhez a megváltozott figyelem struktúrához kell alkalmazkodniuk. Békéscsabán és Békés vármegyében is több olyan mára elhagyatott épület található, amelyek egykor nyüzsgő életnek adtak helyet, ma viszont romosan üresen állnak. Ezek a helyszínek különösen vonzzák az urbex, vagyis az elhagyatott területek felfedezésére épülő hobbi kedvelőit. A közelmúltban azonban egy súlyos baleset is rámutatott az ilyen kalandok veszélyeire. A napokban egy békéscsabai az Orosházi úton található lezárt és üzemen kívüli gyár területén történt tragikus eset. A vállalat tájékoztatása szerint három fiatal úgy jutott be a folyamatos őrzés alatt álló telephelyre, hogy kijátszották a biztonsági szolgálat figyelmét. A munkavédelmi előírások ellenére felmásztak az egyik épület tetőszerkezetére, ahonnan az egyikük lezuhant. A mentők a 17 éves fiút életveszélyes sérülésekkel vitték kórházba. A beol.hu értesülései és egy békéscsabai Facebook csoport bejegyzése alapján a fiatalok urbexezni indultak a gyár területére. A Postban korábban arról érdeklődtek, hogy kitartana velük ilyen felfedező útra, és azt írták, hogy nagyon elit és epik helyek találhatók a városban és a környékén. Az Urbex, vagyis az Urban Exploration szó szerint a városi terek felfedezését jelenti. A tevékenység lényege azonban inkább az, hogy a résztvevők nem hétköznapi, gyakran elhagyatott romos épületekbe jutnak be. Az Urbex szabályai szerint a látogatók csak fényképet készítenek és nem okoznak kárt, ugyanakkor sokan már azzal törvényt sértenek, hogy engedély nélkül lépnek be lezárt területekre. Az Urbex Hungary elhagyatott helyek nyomában nevű Facebook oldalon korábban egy levelet is megosztottak, amelyet a tatabányai erőmű kapcsán kaptak. A levél feltehetően a biztonsági szolgálattól arra figyelmeztetett, hogy a területen kamerák működnek, az épületek életveszélyes állapotban vannak, és ha illetéktelen behatolót fognak el, rendőrségi eljárás követi.

0: Ösztönsi oktatás indulhat Békés Csabán a Csaba Park körtesori dombján kialakított 4 évszakos műanyagborítású pályán. Erről számolt be Dinya Gábor önkormányzati képviselő. Úgy fogalmazott, azok a gyerekek, akik élnek ezzel a lehetőséggel, felkészülten indulhatnak majd a néhány órányira található sípályákra. A képviselő a közösségi oldalon a tó melletti szabadtéri színpadról is beszélt. Elmondása szerint a Csaba Park vezetése várja azokat a fellépőket és csoportokat, akik élettel töltenék meg a helyszínt, legyen szó jogáról, tánciskoláról, kulturális vagy sportprogramokról. A tóban ugyan vannak halak, de horgászni egyelőre tilos. Többen szeretnék, ha ez a szabály a jövőben változna, és elképzelhető, hogy később engedélyezik majd a horgászatot a Csaba Park tavánál. A Modern Városok program részeként közel 800 millió forintból épül az Építők útjának második üteme Békéscsabán. A beruházás során csaknem 1 kilométer hosszú útszakasz készül el a Csányi utcai torkolattól egészen a Lencsési útig. A kivitelező márciusban vette át a munkaterületet. A munkálatok a bozótos, a nád és a gyökérzet eltávolításával indult, mivel rendkívül mocsaras területről van szó, ami jelentősen megnehezítette a szakemberek feladatát. A humuszréteg eltávolítása után laborvizsgálat következtek, hogy megfelelő alapot biztosítsanak a 960 méter hosszú, 11,5 méter széles útnak. Bálint József alpolgármester elmondta, a vizsgálatok alapján meszes, cementes rétegre van szükség. A bizottság a napokban jóvá hagyta, hogy a tartalékkeret terhére elkészülhessen egy 50 centi vastag stabilizációs réteg. A munkálatok csak ennek elkészülte után folytatódhatnak, ezt követően kezdődhetnek a látványosabb építési folyamatok. Az új útszakaszon közvilágítás és kerékpársáv is épül. A városvezetés a forgalomkorlátozások miatt a lakosság türelmét kéri. Az alpolgármester hozzátette, hogy a Lencsési útra csatlakozó csomópont a kivitelező ígérete szerint augusztus végére elkészülhet. A Lencsési úton már ideiglenes buszmegállókat alakítottak ki, és arra kérik az autósokat, hogy lehetőség szerint a körtesor felől kerüljék a szakaszt. A tervek szerint a beruházás november elejéig tart. Békéscsabán már hagyománnyá vált, hogy a nyár elején a Békés megyei könyvtár környékén gyűlnek össze mindazok, akik megválnának megunt, de jó állapotú könyveiktől, új olvasnivalót keresnek, vagy éppen jó ügyet szeretnének támogatni. A csabai könyvbörze idén 9. alkalommal várja az érdeklődőket június 13-án szombaton. A programról Garai Éva szervező beszélt a 7.tv aktuális című műsorában, és elmondta, hogy a könyvbörze ötlete még a koronavírus járvány idején született meg, amikor Lipták Lindával együtt rengeteget olvastak, és sok, már többször elolvasott, de jó állapotú kötet halmozódott fel náluk. Felmerült a kérdés, hogy mihez kezdjenek azokkal a könyvekkel, ekkor fogalmazódott meg a bőrze gondolata. A szervezők ezt követően felkeresték a megyei könyvtár akkori igazgatóját, Rakoncás Szilviát, aki örömmel adott otthont a rendezvénynek. Garai Éva szerint a könyvbőrze jó példája annak, hogyan tud egy civil kezdeményezés intézményi háttérrel megvalósulni. A szervezési feladatokat, kommunikációt, marketinget, sokkal való kapcsolattartást egy kisebb csapat végzi önkéntes munkában szívszerelem projektként. Külön öröm számára, hogy a program az ünnepi könyvhét hivatalos eseményei közé is bekerült. A könyvbörze kezdettől fogva jótékonysági célt is szolgál. Idén Sipos Robinak gyűjtenek, aki barcelonai műtétre készül. A szükséges 3 millió forintból már csak néhány százezer hiányzik. A szervezők ezúttal is arra kérik az árusokat, hogy helyezzenek ki jó minőségű adománykönyveket, amelyek árát a vásárlók maguk határozhatják meg felajánlás formájában. Az így befolyt összeg teljes egészében a karitatív célra megy. Emellett a Csabai Közösségi Alapítvány süteményvásárt is szervez, amely szintén helyi ügyeket támogat. A bőrzére június 13-án délután 2 órától várják az érdeklődőket a Békés megyei könyvtár élővíz csatorna felüli oldalán 50 árussal. A gyerekekről sem feledkeznek meg. Rus Barbara, a Bábgyalogló Művészeti Egyesület elnöke tűnnemezelő foglalkozással készül, így amíg a szülők könyveket válogat, a kisebbek is alkothatnak. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
1: Csabai Híradó, Csabai Híradó. A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
3: Start Rádió. Kér, te is dold a startradio.hu-n.
4: Kívánságműsor a Start Rádióban.
5: Imádom.
4: Jé,
5: de jó zenék vannak itt.
4: Ez nem csak egy szimpla kívánságműsor. Ez a kívánságműsor.

0: Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
0: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szere. Sok a szere. És még több.
3: Startrádió.
4: Startrádió. Sok zene és még több, benne pedig indul kívánság műsorunk. Ki milyen dalnak körülne? Jöhetnek a zenei kérések. Kívánságok a rádió weboldalán. Ingíci Adrián vagyok, és mindenkinek szép pénteket kívánok. Itt a legelső kérésünk. Sziasztok! Egy pörgős dalt szeretnék kérni a kollégáimnak a raktárba. Már csak egy kis kitartás, és itt a hétvége. Köszönöm. Szóljon mindenkinek, aki ma is dolgozik. Üdv, Laci!

0: Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt a nyár, és mi újra kuponnapokkal várunk június 11-e és 14-e között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink legújabb kínálatából. Kuponnapok június 11-e és 14-e között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
4: Csapjon le a bombajó árakra a Domexben. Padlószőnyegek már 2690 forinttól, műfűek pedig 2990 forint négyzetméter ártól kapható. Laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjúszőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, Avidia udvarban. Telefon 66 443 494. Domex, csapjon le a bombajó árakra!
5: A Bora Kft. Hatalmas nyitási akcióval várja vásárlóit Békés Csaba belvárosában nyíló új üzletében a Gyóni Géza utca 11 szám alatt.
6: Június 1-től 14-ig a 033-as üveges Summersby csak 349 forint, a 025-ös Hell csak 215 forint, a 02-es Royal Vodka 1099 forint, míg a 850 ml-es Medó őszi barack befőtt mindössze 625 forint.
5: További akcióinkról érdeklődjön üzletünkben.
7: Most forduljon jobbra, és menjen egyenesen 50 métert.
8: Megérkezett! Ahogyan a Leer Kaiserstein térkövek és kerítéskövek is, hatalmas forma és új színválasztékban, az aranyépítő anyaghoz. Itt nem kell elképzelni. Élőben nézheti meg Leer bemutató falainkon, mivel teszi szebbé a kertjét és a házát. Aranyépítő anyag, ahol a nyár a Leer Kaiserstein tér és kerítéskövekkel kezdődik.
9: Majd ha, vagy most... Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
10: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600. Reklámot hallottak.

0: Sportrádió.
1: Sportrádió, sok zene is, még több, benne pedig kívánság műsorunkat hallják. Legyenek önök a mi kis zenei szerkesztőink, és kérjék kedvenceiket a rádió weboldalán. A következő kérésünk így szól: sziasztok! Egy dalt szeretnénk küldeni a nagyszüleinknek, akik ma ünneplik a 38. házassági évfordulójukat. Sok szeretettel gratulálunk, még nagyon sok boldog közös évet kívánunk, ölel benneteket az egész család.

0: Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyerje az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz. Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divataruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
4: A nagy álmom Portugália lenne.
5: Ki más nyerhetne? Anglia.
3: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne habozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
6: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték fő támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Start Rádió.
1: Start Rádió, sok zene is, még többen pedig kívánság műsorunkat hallják. Annak is a végéhez érkeztünk el, az utolsó kérésünk az így szól. Egy lendületes dalt szeretnék kérni minden hallgatónak, aki most ebédhez készülődik, vagy még dolgozik. Legyen vidám a péntek dél, és teljen jól a hétvége. Üdvözlettel, Mónika.

0: és még több. Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ritmus. A délutáni magazin.
3: Start Rádió.

0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm!
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm!
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ritmus!
3: Ritmus!
0: A délutáni magazin!
3: Start Rádió!

0: és még több.
1: Start Rádió.
2: Ez a Start Rádió, sok zene és még több. És ma június 12-e péntek van. Ne felejtsék el felköszönteni Villő nevű ismerőseiket, ma nekik van a névnapjuk. Híres szülinaposaink közül pedig ma ünnepel Kisvirág Magdolna, szinkron színésznő, de ma ünnepel Gáspár Laci, magyar énekes is. Ha önök is ünnepelnének ma valamit, mi ahhoz sok boldogságot, csodaszép napot kívánunk.

0: ez a Start Rádió, sok zene is még több, benne pedig nézzük, milyen idő vár ránk majd a hétvégén. Holnap napos gomoly felhős idő körvonalazódik, elszórtan alakulhat ki kisebb esőzápor. A nyugati szél sok felé feltámad, élénk akár erős lökések is előfordulhatnak. Napközben 22 és 28 fok várható. Vasárnap is folytatódik a gomoly felhős időjárás. Egy hideg front hatására több helyen újabb záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A nyugati északnyugati szél a déli délnyugati tájak kivételével többfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik. Vasárnap délután 21 és 28 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Ritmus! Ritmus! A délutáni magazin!
2: Start Rádió! Start Rádió!

0: Sportrádió.
1: És még több.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Az álmom, hogy Spanyolország nyerje az idei foci VB-t.
4: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
2: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divataruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
2: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne habozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
7: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
2: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Kulturrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz. Gulöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm!
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Gross és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Kudarc Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz. Gól öröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gól öröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ritmus.
2: Ritmus.
0: A délutáni magazin.
2: Start Rádió.

0: Ez a Start Rádió, sok zene is még több. És ma június 12-e van, egy zenei érdekesség erre a napra, pontosan 61 évvel ezelőtt a Beatles tagjai különleges elismerésben részesültek. Második Erzsébet brit uralkodó a brit birodalom rendjének kitüntetését adományozta John Lennonnak, Paul McCartneynak, George Harrisonnak és Ringo Starrnak. A döntés akkoriban nagy feltűnést keltett, hiszen könnyű zenei előadók ritkán kaptak ilyen rangos állami elismerést. A Beatles azonban ekkorra már nem csak a slágerlistákat hódított meg, hanem a brit kultúra egyik legfontosabb nagykövetévé is vált.
1: Sok a zene, és még több.
2: Start Rádió.

0: és még több.
1: Sport Rádió.
0: Társadalmi célú reklám.
2: A GEN Green Energy Network 00147 című projekt az Interreg 6A Románia-Magyarország program keretein belül valósul meg az Európai Unió támogatásával. A program keretében sikeres pályázatot nyújtott be a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara három projektpartnerével együtt. A pályázat keretében a Kamara 356.580 euró támogatásra jogosult, melyet egy fotovoltaikus rendszer kialakítására, professzionális konferenciákra és a témában való ismeretterjesztésre fordít majd. A pályázat az Európai Regionális Fejlesztési Alaptámogatás támogatásával valósul meg, amely az összegből 285.264 eurót biztosít. Készült a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából. Jelen anyagtartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
5: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt a nyár, és mi újra kuponnapokkal várunk június 11-e és 14-e között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink legújabb kínálatából. Kuponnapok június 11-e és 14-e között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
2: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Helyszíni felmérés, gyors gyártás és szállítás az ország egész területén. Ezeket mind megoldják az ácsfás fiúk. Részletek ácsfa.hu. Ácsfa Kft. Tetőt készítünk az álmoknak.
6: Csapjon le a bomba jó árakra a Domexben. Padlószőnyegek már 2690 forinttól, műfűek pedig 2990 forint négyzetméter ártól kaphatók. Laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjúszőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, a Vidia udvarban. Telefon 66 443 494. Domex, csapjon le a bomba jó árakra.
0: Reklámot hallott.

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin. Start Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyerje az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
4: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divataruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
0: A nagy álmom Portugália lenne.
5: Ki más nyerhetne? Anglia.
4: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
3: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazário de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
6: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazário de Lima, a brazil fenoménó által dedikált messz. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár. Amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Ez ott volt Rádió Sok Zene és még több. Benne pedig ideje elköszönöm önöktől, hiszen én már ennyi voltam. Búcsúzom a következő gondolattal. A mai nap egyszer és megismételhetetlen. Hozd ki belőle a legtöbbet. További szép pénteket, jó rádiózást, a lehető legjobbakat kívánom mindenkinek. Az elmúlt órákban Géci Adrient hallották. Köszönöm a figyelmet.
1: Sok a zene? Start Rádió.

0: Startrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Startrádió.

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: 3 óra. Sziasztok, ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Aracki Zoltán. Még ebben az órában jön a Jonas Brothers. Itt lesz a Groove Armada, Samantha Fox, a Farm és az Aha egy-egy darab. Kellemes délutánt és jó hétvégét a Starton. Ezt az órát Brian Adams dalával kezdjük. Már is szól a Run to You.

0: Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
0: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ritmus.
3: Ritmus.
0: A délutáni magazin.
3: Start Rádió.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl? De jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
0: Reklámot hallottak.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Gól öröm! A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
4: A labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. Jó napot kívánok! A világbajnokság első játéknapján Mexikó és Dél-Korea is győzelemmel kezdte a szereplését. A házigazdák magabiztos játékkal 2-0-ra múlták felül Dél-Afrikát a nyitó mérkőzésen. A másik találkozón Dél-Korea végig fölényben futballozott és 2-1-re legyőzte Csehországot. A futball ünnepe ünnep minden labdarúgást szerető embernek és a labdarúgásban, vagy a labdarúgással dolgozónak is. Aki követi, az láthatja, a trollfoci már a VB első napján nagyot ment. Szabó Levente Zsolt, a népszerű Facebook oldal adminja szerint ez nem véletlen van így.
5: Sokan azt mondják, hogy ez a világbajnokság a trollfocinak nagyon kedvez, mert annyi poén lesz benne, mint még soha EB-n vagy VB-n. Egyetértesz ezzel?
6: Igen, már a nyitómeccs is ezt bizonyította, tehát itt a nyitó ünnepségtől elkezdve az, hogy a nyitómeccsnek a színvonala olyan volt, mint egy, nem akarok semmilyen megyei csapatot mesélteni, viszont megye négyben láttam már sokkal jobb mérkőzést, az egész világbajnokság a 16 között fog majd elkezdődni, viszont ami nekünk nagyon-nagyon jó, itt rengeteg anyag lesz, itt hát olyan csapatok vannak, hogy a nevüket nem tudom kimondani.
5: Ettől függetlenül azért nyilván egy nagyon komoly esemény. Hogyha most a komoly részét nézzük, akkor mit gondolsz, hogy ki juthat el a végéig?
6: Mindenki nem tudom, valamiért a portugálokat nagyon-nagyon kiemeli, én annyira nem, és ilyenkor szokott az, hogy portugál megnyeri a világbajnokságot, de én azt mondom, hogy igen, ezek a tipik dél-amerikai csapatok, akik nagyon menők, ugye Argentina például, én valamiért csodát várok Mexikótól, láttuk ugye az első mérkőzést, mondjuk a játékok képe alapján annyira nem, de itt aztán a braziloktól is egy nagyon jó eredményt várok. Főleg nem tudom, hogy Neymarnak kicsit bizonyítani kellene, hogy helye van ebben a válogatottban, hogy Ancelotti ezért nem habisztire osztogatja itt a meghívókat, de Spanyolországot mondom én, a németek is szerintem oda-oda piszkálhatnak, és az olaszok, ja, bocsánat.
5: A magyar válogatott viszont sajnos biztos nem piszkálhat oda, viszont van két érdekes tény, 39. helyen vannak a világranglistán, ugye ez a legfrissebb, és az is tény, hogy van jó néhány olyan csapat, akiket elvertek a mezőnyből, sőt, nézve a mai mérkőzést, a nyitó meccset, akár Dél-Afrika ellen is jó meccset játszottak, így még nagyobb a hiányérzet?
6: Hát természetesen basszus, tehát hogy ugye Új-Zéland miatt Vanuatu se jutott ki, és Fidzsi sem, és az érek miatt mi sem jutottunk ki, sajnos, hát természetesen ez egy óriási nagy hiányérzet, mert viszont, tehát hogy gondolkodjunk gazdasági aggyal, tehát hogy köszönjük szépen a magyar válogatottak, hogy nem jutottak ki, mert itt, amit ez VB-re elkötenék pénzt, hát azt nem tudom, tehát évekig fizetni a providentet utána.
4: Ma este magyar idő szerint 9 órától Kanada-Bosznia mérkőzéssel folytatódik a torna, majd hajnalban 3 órától Egyesült Államok Paraguay meccset rendeznek.
3: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szene, sok!

fél négy lesz, 8 perc múlva. Ez a Start a 98.4-en, június 12-e van, a mai napon a Villők ünneplik névnapjukat. A Villő magyar eredetű női név, újabb keletű magyar névalkotás, Kodály Zoltán 1925-ben szerzett gyerekkórusának címe nyomán. A Villő szó a villőzés régi magyar téltemető szokás során énekelt versekben fordult elő. Kedves Villők, boldog névnapot, és Isten éltesse a születésnaposokat is. A folytatásban jön a Farm és az Alcugerben.

0: Ritmus.
1: Ritmus.
0: A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
4: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
2: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fairplay Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
5: A nagy álmom Portugália lenne.
6: Ki más nyerhetne? Anglia.
2: Ha az ön álom tippje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
7: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
2: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luis Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
1: Start Rádió.
2: A műsorszám termék megjelenítés.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
2: Idén-nyáron ismét várja a közönséget a Városházi Esték Békés Csabán, ahol a zene és a humor kapja a főszerepet. Az új szezonbérlet különlegessége, hogy egy garantált musical koncert mellé mindenki maga választhat egy bígjátékot. Június 19-én Janza Kata és Kocsis Dénes, valamint a Jókai Színház művészei hozzák el a legismertebb musical slágereket, sőt, ízelítőt adnak a következő évad zenés produkcióiból is. Ezt követően a nézők két sikeres komédia közül választhatnak, a Még egy kört mindenkinek című humorral és érzelmekkel teli dán sikerdarab színpadi változatát, vagy az Ex című párkapcsolati vígjátékot, amely garantáltan sok ismerős helyzetet és nevetést tartogat. Két különböző hangulat, két felejthetetlen nyári este. A kérdés már csak az, te melyik vígjátékot választod?

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Megdöbbentő eredményeket közölt a hazai családtámogatási rendszer hatásairól a GKI. Az elemzés szerint ugyanis a juttatások szerkezete jövedelmileg ketté szakította az országot. Míg a két és több gyermekes családok reáljövedelme 2010 óta 68 és 108% közötti mértékben emelkedett, addig a gyermektelenek és az egygyermekesek életszínvonala továbbra is az átlag alatt maradt. A kutatás rávilágít, hogy a nagycsaládos fókuszú adókedvezmények mellett a fix összegű családi póték és a gyes jelentősen veszített az értékéből, így a leginkább rászoruló rétegek maradtak ki a jóléti növekedésből. Már élesben működik a Fidesz által létrehozott jogsegélyszolgálat a Védvonal, amelynél az elmúlt alig két hétben már 60-nál is több esetben intézkedtek a munkatársak. A szervezet tájékoztatása szerint az eddigi bejelentések jelentős része internetes uszításról, sértegetésről és fenyegetésről szól, amelyek kapcsán a szakmai csapat a jogi beadványok megfogalmazásában is segítséget nyújt az érintetteknek. A beérkező megkeresések másik nagy körét a kormányzati és közigazgatási szektorban megkezdett elbocsátások és tisztogatások áldozatait teszik ki, akik leginkább a felmondás közlésének körülményeit, illetve a jogviszonyváltozásokkal kapcsolatos munkavállalói jogok sérelmét kifogásolják. A jövőben Szűcs Brigitta mentőtiszt látja el az Országos Mentőszolgálat szóvivői feladatait, miután Konstantinovics Miklós megbízott főigazgató felkérte őt a pozícióra. A megújuló mentő

0: Vívő a posztot több mint két évtizeden át betöltő Györfi Pál a jövőben is a mentőszolgálat állományában marad, és kommunikációs területen folytatja munkáját.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 4:02, ez a Start a 98.4-en, Aracki Zoltán vagyok, jön ebben az órában a Cosintől a Catch. Hallhatjuk majd Billy Idolt, a Yellow-t és John Szekádát is, és nem mellesleg a foci VB híreit is. Kellemes délután, jó hétvégét, a Startomál is folytatjuk Rick Astley-vel, itt a Together Forever.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Gólöröm! A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. Jó napot kívánok! A világbajnokság első játéknapján Mexikó és Dél-Korea is győzelemmel kezdte a szereplését. A házigazdák magabiztos játékkal 2-0-ra múlták felül Dél-Afrikát a nyitó mérkőzésen. A másik találkozón Dél-Korea végig fölényben futballozott, és 2-1-re legyőzte Csehországot. A futball ünnepe ünnep minden labdarúgást szerető embernek és a labdarúgásban, vagy a labdarúgással dolgozónak is. Aki követi, az láthatja, a trollfoci már a VB első napján nagyot ment. Szabó Levente Zsolt, a népszerű Facebook oldal adminja szerint ez nem véletlen van így.
3: Sokan azt mondják, hogy ez a világbajnokság a trollfocinak nagyon kedvez, mert annyi poén lesz benne, mint még soha EB-n vagy VB-n. Egyetértesz ezzel?
4: Igen, már a nyitó meccs is ezt bizonyította, tehát itt a nyitó ünnepségtől elkezdve az, hogy a nyitó meccsnek a színvonala olyan volt, mint egy, nem akarok semmilyen megyei csapatot mesélteni, viszont megye négyben láttam már sokkal jobb mérkőzést, az egész világbajnokság a 16 között fog majd elkezdődni, viszont ami nekünk nagyon-nagyon jó, de rengeteg anyag lesz, tehát itt hát olyan csapatok vannak, ugye a nevüket nem tudom kimondani.
3: Ettől függetlenül azért nyilván egy nagyon komoly esemény. Hogyha most a komoly részét nézzük, akkor mit gondolsz, hogy ki juthat el a végéig?
4: Mindenki nem tudom, valamiért a portugálokat nagyon-nagyon kiemeli, én annyira nem. És ilyenkor szokott az, hogy Portugál megnyeri a világbajnokságot, de én azt mondom, hogy igen, ezek a tipik dél-amerikai csapatok, akik nagyon menők, ugye Argentina például, én valamiért csodát várok Mexikótól, láttuk ugye az első mérkőzés, mondjuk a játékok képe alapján annyira nem, de itt aztán a braziloktól is egy nagyon jó eredményt várok. Főleg nem tudom, hogy Neymarnak kicsit bizonyítani kellene, hogy helye van ebben a válogatottban, hogy Ancelotti ezért nem habisztire osztogatja itt a meghívókat, de Spanyolországot mondom én, a németek is szerintem oda-oda piszkálhatnak, és az olaszok. Ja, bocsánat.
3: A magyar válogatott viszont sajnos biztos nem piszkálhat oda, viszont van két érdekes tény. 39. helyen vannak a világranglistán, ugye ez a legfrissebb, és az is tény, hogy van jó néhány olyan csapat, akiket elvertek a mezőnyből, sőt, nézve a mai mérkőzést, a nyitó meccset, akár Dél-Afrika ellen is jó meccset játszottak, így még nagyobb a hiányérzet?
4: Hát természetesen basszus, tehát hogy ugye Új-Zéland miatt Vanuatu se jutott ki, és Fidzsi sem, és az érek miatt mi sem jutottunk ki, sajnos, hát természetesen ez egy óriási nagy hiányérzet, mert viszont, tehát hogy gondolkodjunk gazdasági aggyal, tehát hogy köszönjük szépen a magyar válogatottak, hogy nem jutottak ki, mert itt, amit ez VB-re elkötenék pénzt, hát azt nem tudom, tehát évekig fizetni a providentet utána.
2: Ma este magyar idő szerint 9 órától Kanada-Bosznia mérkőzéssel folytatódik a torna, majd hajnalban 3 órától Egyesült Államok Paraguay meccset rendeznek.
1: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: Ritmus! Ritmus! A délutáni magazin.
6: Start Rádió.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt a nyár, és mi újra kuponnapokkal várunk június 11-e és 14-e között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink legújabb kínálatából. Kuponnapok június 11-e és 14-e között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
3: Csapjon le a bomba jó árakra a Domexben. Padlószőnyegek már 2690 forinttól, műfűek pedig 2990 forint négyzetméter ártól kapható. Laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjúszőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, a Vidia udvarban. Telefon 66 443 494. Domex, csapjon le a bomba jó árakra!
4: Az isteni gondviselés gyógyszertára teljes körű szolgáltatással, bioderma és óriás termékek forgalmazásával, parkolási lehetőséggel és tanácsadással várja a gyógyulni vágyókat. Isteni gondviselés gyógyszertára, a hagyományos patika, Békés Csaba, a Deák utca 5, a református templomnál. Isteni gondviselés gyógyszertára, a Deák utcai patika.
5: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telekgerendáson és két Sopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkon. Internet X, a minőségi választás.
0: Reklámot hallottak. Sokat levet, sokat nézik.
6: Még több.
0: És még több.
7: Start Rádió.

2000-es tart a 98.4-en, a hétvégén csökken a felhőzet, aztán a fátyol és gomolyfelhők mellett sok napsütés várható, zápor 10-30% eséllyel azért előfordulhat, az északnyugati szél időnként megélénkül, hajnalban 9, még holnap délután 27 fok várható.

0: Start Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
3: Lehet, hogy az álomból valóság lesz. Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fairplay Plus divataruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
4: A nagy álmom Portugália lenne.
5: Ki más nyerhetne? Anglia.
3: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
6: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője.

0: Stadtrádió. Közlekedési információ.
1: Békésó és Telegerendás között közműépítés miatt van félpályás útlezárás, útépítés miatt pedig Csanádapácas Kaszaper között lehet lassabb a közlekedés. Jó utat!

0: Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
0: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szeres. És még több.
3: Start Rádió.
4: Start Rádió.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Elképesztő fordulat az önkormányzati adóztatásban, hiszen a kormány a társadalmi egyeztetés határidejét sem várta meg a települések új sarcolására.

A jogszabály szerint a fővárosnak, a budapesti kerületeknek és a megyei jogú városoknak idén nem kell fizetniük, szemben a tavalyi milliárdos elvonásokkal. A pénzügyminisztérium összesen 202 településnek írta elő a fizetési kötelezettséget június 30-áig. A legnagyobb összeget 787 millió forintot Kazincbarcikának kell törlesztenie. Hivatalossá vált Magyar Péter európai parlamenti képviselői mandátumának sorsa, miután az Európai Néppárt képviselőcsoportja tagjává választotta a Tisza párt két új politikusát. Bogdán Csaba a miniszterelnök helyét veszi át az EP alkotmányügyi bizottságában, míg a delegáció másik új tagja Weiss Viktor Tars Zoltán helyére ülve a Kulturális és Oktatási Bizottságba. A héttagú Magyar Néppárti frakciót erősítő Bogdán Csaba mechatronikai és orvostechnikai mérnök, emellett orvostudományi doktori fokozattal is rendelkezik, míg Weiss Viktor a Londonban

0: hajléktalani kezelésére a kormányülésen 3,4 milliárd forintos rendkívüli forrás biztosításáról döntöttek, a klímák javítására és karbantartására. A rekonstrukciós program idei megvalósításához szükséges kormány határozat egyébként már meg is született.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 5 óra múlt 2 perccel, ez a Start a 98.4-en, Aracki Zoltán vagyok, jó délután, de már az órában hozom a Liquidótól a Narkotikot. Itt lesz majd a Midnight-tól jövő és a Bad Suburning, a Depeche Mode-tól az Injured the Silence, és a Technotronic, valamint a Get Up. Kellemes délutánt, hallgass a Startot, jó hétvégét, a YouTube-val folytatjuk, itt a Pride.

0: Sportrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ritmus.
3: Ritmus.
0: A délutáni magazin.
3: Start Rádió.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Vásárolj kedvezményesen az Árkádban. Hamarosan itt a nyár, és mi újra kuponnapokkal várunk június 11-e és 14-e között. Szerezd be ingyenes kuponjaidat honlapunkról, vagy az Árkád Szegedben található kuponstandunknál, és válogass üzleteink legújabb kínálatából. Kuponnapok június 11-e és 14-e között az Árkád Szeged bevásárlóközpontban.
3: Te mit csinálsz hétvégén?
4: Térkövet nézek.
3: Aha. És hol?
4: Az Aranyi építőanyagnál. Van bemutató faluk, és nem kell elképzelnem. Végre látom, amit veszek.
1: Leyer Kaiserstein térkövek és kerítéskövek az Aranyi építőanyagnál, ahol a nyári felújítás kezdődik. Fedezd fel a Leyer Kaiserstein térkövek és kerítéskövek világát az Aranyi építőanyagnál, ahol a bemutató falon élőben láthatod az új színeket, mintákat, felületeket, és még tanácsot is adnak a megvalósításhoz. Aranyi építőanyag, ahol a nyár a Leyer Kaiserstein tér és kerítéskövekkel kezdődik. Békés Csaba, Mazán László utca 18.
5: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
7: Csapjon le a bombajó árakra a Domexben! Padlószőnyegek már 2690 forinttól, műfűek pedig 2990 forint négyzetméter ártól kaphatók. Laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjószőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, a Viria udvarban. Telefon 66 443 494. Domex, csapjon le a bombajó árakra!
8: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internet szolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
0: Reklámot hallott.

ez a Start a 98.4-en jó hírem van az allergiásoknak, akik ha mondjuk a pollenekre allergiások, a pollen terhelés lecsökkent a hét második felére, nincs is semmi magas koncentrációban, közepes telítettségben vannak a pázsitfűfélék, az útifű és a csalánfélék. Az UV sugárzás a napokban 10 és 16 óra között a napos időszakokban erős, illetve nagyon erős lesz, ezért ezekben az órákban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Lehetnek még záporok, zivatarok, ezek környezetében hirtelen lecsökkenhet a látótávolság, természetesen vigyázzunk magunkra és egymásra, jó utat a közlekedőknek!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
2: Lehet, hogy az álomból valóság lesz. Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divataruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
3: A nagy álmom Portugália lenne.
4: Ki más nyerhetne? Anglia.
2: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
5: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
2: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált messz. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
3: Start Rádió.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Kudarc Rádió.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Hull öröm! A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: A labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. Mexikó után a másik két társházigazda, Kanada és az Egyesült Államok is megkezdi szereplését a világbajnokságon. A Kanada-Bosznia-Hercegovina mérkőzés magyar idő szerint este 9 órakor kezdődik, és nagy valószínűséggel a továbbjutás szempontjából is kulcsfontosságú lesz. A kanadaiak két fontos játékos nélkül készülnek az összecsapásra. A csapatkapitány Alfonso Davis, valamint a védő Moise Bombito sérülés miatt nem lesz ott a pályán. A gólszerzés terhe ezúttal is Jonathan David vállát nyomja majd, aki 39 találatával a kanadai válogatott legeredményesebb futballistája. A bosnyákok a 40 éves Edin Dzekóban bíznak, aki a tapasztalatával segítheti csapatát egy olyan találkozón, amelynek a győztese óriási lépést tehet a továbbjutás felé. A mérkőzést a magyar válogatott támadója, a Red Bull Salzburg légiósa Regic Damir különös izgalommal várja, ami nem véletlen.
4: Nyilván fogom nézni a vasárgóat, hiszen apukám az onnan származik, és onnan van az egyik legjobb barátom Szazúróval, úgyhogy nekik is fog szurkolni, úgyhogy kíváncsi leszek rájuk a VB-n.
3: Hajnalban az Egyesült Államok Paraguay ellen mutatkozik majd be Los Angelesben, az amerikaiak a csoport első helyére pályáznak, és a papírforma alapján esélyesként lépnek pályára. A mérkőzés körül politikai téma is akadt, Donald Trump nem lesz ott az amerikaiak nyitómeccsén, a szervező bizottság közlése szerint az elnök programja túl zsúfolt, ugyanakkor nem zárható ki, hogy a torna későbbi szakaszában nagyobb szerepet vállal a világban.

0: világbajnokság eseményeiben. A Kanada-Bosznia-Hercegovina mérkőzés magyar idő szerint este 9 órakor, az Egyesült Államok-Paraguay összecsapás magyar idő szerint hajnali 3 órakor kezdődik majd.
1: Gólöröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

Ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Most jön egy konyhai thriller, amire kevesen gondolnátok a reggeli pirítós mellett. Ott áll a konyhapulton a kenyérpirító. Ártatlan, csendes teszi a dolgát, 2 perc alatt kész a ropogós pirítós, de a szakértők szerint van egy hiba, amit rengetegen elkövetnek vele, használat után ugyanis bedugva hagyják. Pedig a kenyérpirító elég komoly kis erőmű, nagyjából 1000 watttal dolgozik, és pillanatok alatt olyan hőfokot produkál, amivel 3 perc alatt ropogósra pirít egy szelet kenyeret, csak hogy pont ez a hőtermelés lehet a gond forrása is. A legnagyobb veszély ugyanis a morzsa. Nem a kutyáról van szó, hanem az a pár darabka, ami szépen gyűlik a készülék alján, hogyha ez felhalmozódik, könnyen megéghet, sőt, rosszabb esetben akár tüzet is okozhat. Ha pedig egyszer égett szagot érzel a pirítós helyett, hát az már nem a reggeli aromája, hanem jelzés, ideje kitakarítani a készüléket. A szakértők szerint a legegyszerűbb szabály, használat után tisztíts ki a morzsa tálcát és húzd ki a konnektorból. 2 másodperc plusz mozdulat, de sok fejfájást megspórolhat.

0: Octobre. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió. 6 óra. Ez a Start a 98.4-en, ahol ebben az órában érkezik a Culture Beat-től, a Crying in the Rain, jön majd Sandrától a Such a Shame, a Madness, Ross Stewart és Desireless-től a Vajas Vajas. Kellemes délutánt, jó hétvégét a Starton. Már is folytatjuk Lima dalával, itt a Neverending Story.

0: Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
0: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Ritmus.
3: Ritmus.
0: A délutáni magazin.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Legyen szó mikrohullámú vagy optikai kábeles hálózatról, az InternetXL búcsút inthetsz a szakadozó internet kapcsolatnak. Válts most az InternetX internet szolgáltatására és tapasztald meg a sebességet. További információért érdeklődj a 66 333 333-as számon, vagy látogass el a Békés Csaba Jókai út 23/7 szám alatti ügyfélszolgálatunkra. InternetX, a helyi internet szolgáltató.
0: Reklámot hallottak. Sok a zene,
2: sok a zene, és még több.
3: Start Rádió.

0: és még több.
1: Igen, ahol sok a zene és még több, egy legendás sportszergyártó fogta magát, és azt mondta, mi lenne, hogyha a kosárlabdába nem tennénk levegőt. Nincs pumpa, nincs kiengedtele már megint, csak egy full 3D és nyomtatott labda. A fekete prototípust az NBA Slam Dunk Contest zsákoló versenyén mutatták be, és még egy NBA játékos, KJ Martin is letesztelte. A labda hatszög alakú mintázatban áll össze, olyan, mintha egy matek óra és egy Marvel film gyereke lenne. A mérnököknek brutális kihívás volt, hogyan csinálsz olyan labdát, ami pattog, rugalmas, tartja a formáját, de nincs benne levegő. A válasz? Hát porból. Egy speciális 3D nyomtató milliméterről milliméterre lézerrel szilárdította meg az anyagot, aztán a végén egyszerűen kiemelték a készlabdát a fehér homokszerű alapból, mint egy sportos régészeti leletet. A jó hír már most meglepően hasonlít a versenylabdákhoz formában és súlyban. A rossz hír, egyelőre nem pattog, na jó, csak vicceltem, egyelőre nem kerül a boltokba, és meccseken sem látjuk még, de állítólag jól pattog, és lehet vele játszani. Szuper, nagyon várjuk!

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
4: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
2: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divataruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
0: A nagy álmom Portugália lenne.
5: Ki más nyerhetne? Anglia.
2: Ha az ön álom tippje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazário de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
6: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
2: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazário de Lima, a brazil fenoménó által dedikált messz. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában. Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Arcrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gólöröm!
0: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm!
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sokat nem, sokat
3: nem.
0: Még több.
3: Start Rádió. Start.

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok a Körös Hírcentrum híreivel. Több mint 170 ezer autós még mindig nem fizette be az idei gépjármű adót, a Nemzeti Adó és Vámhivatal pedig arra figyelmeztet, hogy a mulasztás akár a jármű forgalomból való kivonását is vonhatja maga után. A magánszemélyeknek és az egyéni vállalkozóknak június 30-áig van lehetőségük arra, hogy indoklás nélkül legfeljebb 5 havi pótlékmentes részletfizetést kérjenek a NAV mobil alkalmazáson keresztül. A likviditási gondokkal küzdő cégek egyedi könnyítést igényelhetnek, aki viszont a határidőig nem rendezi a tartozását és részletfizetést sem kér, annak késedelmi pótlékkal és további többletköltségekkel kell számolnia. Napokon belül nyilvánosságra hozza a kormány azt a korábban titkosított kormányhatározatot, amely Magyar Péter miniszterelnök parlamenti bejelentése szerint bizonyítja, hogy az előző

0: Nyilatkozatában kiemelte, hogy a korábbi kabinet a Vitnyédi bázissal akart megfelelni az uniós migránspaktumnak. Magyar Péter visszautasította az ellenzéki vádakat és leszögezte, hogy a Tisza kormány alatt Magyarország nem fogad be illegális bevándorlókat, megvédi a határait és semmilyen bírságot nem fog fizetni. Megdöbbentő eredményeket közölt a hazai családtámogatási rendszer hatásairól a GKI. Az elemzés szerint ugyanis a juttatások szerkezete jövedelmileg ketté szakította az országot. Míg a két és több gyermekes családok reáljövedelme 2010 óta 68 és 108% közötti mértékben emelkedett, addig a gyermektelenek és az egygyermekesek életszínvonala továbbra is az átlag alatt maradt. A kutatás rávilágít, hogy a nagy családos fókuszú adókedvezmények mellett a fix összegű családi pótlék és a gyes jelentősen veszített az értékéből, így a leginkább rászoruló rétegek maradtak ki a jóléti növekedésből.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: Sok zene és még több. Startrádió.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Gólöröm!
2: Naponta elhangzó műsor.
4: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
2: Gólöröm!
4: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márkakereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Sok a szere?
1: Start Rádió.
2: És még több.
5: És még több.
6: Köszöntöm Önöket, szép estét kívánok, Nédo Géza vagyok. A Local Hero című műsorunkban helyi előadókat mutatunk be, olyan a vármegyénkben élő zenei előadó és alkotóművészeket, akik hozzátettek a helyi kulturális élethez. A Local Hero lehetőséget biztosít bemutatkozásra is helyi zenekarok, együttesek részére, és lehetősége van a hallgatóinknak arra, hogy javaslatokat tegyenek egy-egy helyi formáció vagy előadó bemutatására. A Local Hero egy olyan heti műsor, melyben egész héten egyetlen helyi művészt vagy együttes mutatunk be egy-egy interjú részletben. Hallhatnak az előadótól saját szerzeményeket, feldolgozásokat és olyan dalokat, melyek vendégünk személyes kedvencei. A heti vendégünkkel készített teljes interjú minden vasárnap 19 órától kerül adásba, ahol a teljes beszélgetést meghallgathatják. Műsorunk e-heti vendége Sin Árpád, fotós. Tartsanak velünk pár perc és kezdünk!

0: még több.
1: Sportrádió.
2: Na, térjünk vissza a gyerekkorba, hogyha már így elmélyítettük a beszélgetést egy kicsit. Említetted, hogy a DJ-zést is megpróbáltad, de ugye azt nem vitted végig. Miért nem? Tehát, hogyha belekóstolsz, vagy egyáltalán valami zenei vonalat, miért nem vittél? Vagy miért nem érdeklődtél a felé?
3: Hát, ez egy jó kérdés. Érdekelt egyébként. Kicsikét így próbáltam billentyűzgetni, is volt egy szintetizátorom, azt is így, de csak így teljesen autodidakta módon, én nem jártam zeneiskolába soha, de mindig is érdekelt. És végül is valahogy aztán onnan jött maga a zenélés, elkezd még a középiskolába, ugye elkezdtük haverokkal, jó, elkezdtünk bulizni, aztán valahogy úgy elsikkadt. A barátom, mondom, ő tovább csinálta, meg a barátaim is, ugye most mondhatnám azt, aki annak idején itt volt a Narancsba is, ők ugye nyomták elég sokáig, de én ebből úgy kiestem, nem tudom, valamiért annyira nem éreztem magam tehetségesnek benne, hogy én ezzel most így foglalkozzak, viszont mindig is érdekelt, és úgy szerettem a jó hangzást.
2: Meg hát ugye tudjuk, hogy amikor vannak ilyen kis gimnazista fiúk és lányok, akkor általában elkezdenek érdeklődni így a másik nem iránt, uh-huh. És ugye hát mi a legkézenfekvőbb csajozási vagy fiúzási forma? A zene.
3: Igen.
2: Tehát benned volt ilyen egyébként, hogy így nyissál így az ellenkező nem felé?
3: Nem.
2: Nem?
3: Nem. Abszolút nem. Nem. Engem ez teljesen csak tényleg a magam öröme miatt csináltam. És nyilván itt most a fényképezéssel is így vagyok. Nyilván most már ugye, mint 24 éve, hogy ismerem a páromat, így azért meg így együtt vagyunk, azért ezt most már így nem is szabadna így kimondani. De egyébként tény és való, hogy a kisbaba kocsi tologatás után, mikor van veled egy kisgyerek, a legjobb csajozási módszer persze ez, hogy zenélsz, vagy pedig fényképezel.
2: Vagy a kiskutya, ugye?
3: Vagy a kiskutya, igen.
2: Sportrádió.

0: Beszéljünk a terveidről. Vannak-e terveid, akár így a fotózással kapcsolatban, akár magánéleti szempontból, akár munka szempontjából?
1: Hát a
0: amiket munka persze meg lehet osztani.
1: Amiket
0: nyilván
1: meg lehet osztani. Nyilván nekem a munka szempontjából, ugye nyilván óriási terv, most akkor kicsit először kezdem mégis csak a magánélettel. Ott van a 4 gyermekem, akiket ugye el kell látni, gondoskodni róluk, ki hova megy tanulni, ki mit csinál.
0: Fú, ez ismerős, igen.
1: Nehéz feladat, igen, de természetesen az embernek a karrierépítése most itt nem feltétlenül. Tehát a fotózás az nekem mindig is hobbiként marad majd meg. Legalábbis most még ezt mondom,
0: de ez
1: nem
0: annyira, bocsánat,
1: más.
0: Zárójeles gondolat következik, tehát ez akkor is annyira hihetetlen, hogy gyakorlatilag 20 évet ezt csinálod, és még mindig csak azt mondod, hogy hobbi. Tehát
1: igen.
0: Ez tök jó egyébként szerintem.
1: Igen, igen.
0: Tehát, hogy nem szállt el veled a ló, nem mondod azt, hogy na hát már ennyi év van mögöttem, hanem teljesen így a földön vagy, nem a föld fölött 2 méterre, hanem teljesen megéled a mát.
1: Azért, mert én ezt szeretem csinálni. Uh-huh.
0: Teljesen jó. Ez jó üzenet egyébként, tehát ez, halló, ez nagyon jó üzenet.
1: Aki ezt a pénzért csinálta, az már rég nem csinálja. Tehát csak ezt tudom mondani.
0: Világos.
1: Ezt szeretni kell. Nyilván a saját munkámban a kis irodát, amit csinálunk, végig is anyukámmal csináljuk azt a képviseleti irodát, annak a nagy cégnek tulajdonképpen, annak az üzemeltetése viszi el az én karrieremet tulajdonképpen. Ott próbálom anyukámnak a nyomdokait követve a lehető legjobban. Én mindig ilyen hülye maximalista voltam egyébként mindenben, tehát ott is, ha el kellett menni egy biztosítási szerződést kötni, pont a kislányom el akart velem jönni vasárnap, hát persze mikor megy az ember ilyen helyekre, elmentünk biztosítást kötni, és hogy kérdezte, de hát ez mennyi idő, kérdezte a kislányom. Hát mondom, amíg mindent át nem beszélünk. És gyakorlatilag már úgy, hogy egyszer egy órát voltam az ügyfélnél, még egy óráig tartott, hogy tényleg minden rendben, tehát hogy normálisan olyan szerződést tudjunk kötni, ami nem nekem jó, hanem az ügyfélnek a lehető legjobb. És én ebbe élem ki magam, hogy ilyen maximalistán próbálok mindent csinálni.
0: Vannak-e példaképeid? Legyen szó akár fotósról, akár egy magánszeméről, ismert, ismeretlen, akármelyikről.
1: Aha, nekem nagyon sok példaképen van, de úgy igazából nem neveznék úgy meg senkit. Nagyon-nagyon sok fotós van, akitnek szeretem a képeit nézni, szeretem a munkáit, de úgy igazából nem. Pont ugyanúgy, mint ahogy egy kedvenc, megkérdezik, mi a kedvenc zenekarom. Igen, van nagyon sok kedvenc zenekarom, de most úgy, mikor mi? Tehát nagyon szeretem a zenét egyébként, persze, de nem tudok úgy megnevezni, és igazából nem is szeretnék megnevezni senkit.
0: Na mik azok, nem úszod meg a kérdés, bocsánat, tehát mik azok az embertípusok, akire, vagy amire te felnézel? Tehát akire azt mondod, vagy amire azt mondod, hogy na igen, ez példamutató, ezt én szeretném követni, és meg is próbálom követni. Tudom, jó a kérdés.
1: Jó, nagyon jó a kérdés. Hát figyelj, most azt mondom, jó ember. Tehát jó embernek kell lenni. És én nekem, és akkor én arra felnézek. Tisztességes jó ember. És egyenes. És aki belemer nézni a szemedbe, mert én nagyon szeretem.
0: Na, Árpi, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és kicsit beavattál az életkétbe. További sok sikert, és minden jót kívánunk neked.
1: Nagyon szépen köszönöm. Start Rádió.

0: Rádió.
1: És még több. És még
2: több. Köszönöm, hogy ma este is a Start Rádiót választották. Ez volt Local Hero című műsorunk, melyben interjút hallhattak helyi előadó és alkotóművészekkel. A teljes beszélgetést ezen a héten vasárnap 19 órától hallgathatják meg. Új interjúval hétfőn 19 órától jelentkezünk. További kellemes szép estét, kellemes rádióhallgatást kíván a szerkesztő műsorvezető Nédo Géza.
0: Start Rádió.

0: Rádió. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
2: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
3: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie, ki fogja megnyerni az idei VB döntőt.
4: A nagy álmom Portugália lenne.
5: Ki más nyerhetne? Anglia.
3: Ha az ön álom tipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg.
2: Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
6: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
2: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez. Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
3: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
0: Start Rádió.
7: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
8: Sok a szene,
9: sok a szene,
8: és még több.
0: Start Rádió.

0: Startrádió.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Gúl öröm. A VV híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak. A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: A labdarúgó világbajnokság híreit a Körös Hírcentrumban Kibédi Pétertől hallják. Mexikó után a másik két társházigazda, Kanada és az Egyesült Államok is megkezdi szereplését a világbajnokságon. A Kanada-Bosznia-Hercegovina mérkőzés magyar idő szerint este 9 órakor kezdődik, és nagy valószínűséggel a továbbjutás szempontjából is kulcsfontosságú lesz. A kanadaiak két fontos játékos nélkül készülnek az összecsapásra. A csapatkapitány Alfonso Davis, valamint a védő Moise Bombito sérülés miatt nem lesz ott a pályán. A gólszerzés terhe ezúttal is Jonathan David vállát nyomja majd, aki 39 találatával a kanadai válogatott legeredményesebb futballistája. A bosnyákok a 40 éves Edin Dzeko-ban bíznak, aki a tapasztalatával segítheti csapatát egy olyan találkozón, amelynek a győztese óriási lépést tehet a továbbjutás felé. A mérkőzést a magyar válogatott támadója, a Red Bull Salzburg légiósa Regis Damir különös izgalommal várja, ami nem véletlen.
4: Nyilván fogom nézni a bosnyákokat, hiszen apukám az onnan származik, és onnan van az egyik legjobb barátom Szazúróval, úgyhogy nekik is fog szurkolni, úgyhogy kíváncsi leszek rájuk a VB-n.
3: Hajnalban az Egyesült Államok Paraguay ellen mutatkozik majd be Los Angelesben, az amerikaiak a csoport első helyére pályáznak, és a papírforma alapján esélyesként lépnek pályára. A mérkőzés körül politikai téma is akadt, Donald Trump nem lesz ott az amerikaiak nyitómeccsén, a szervező bizottság közlése szerint az elnök programja túl zsúfolt, ugyanakkor nem zárható ki, hogy a torna későbbi szakaszában nagyobb szerepet vállal a világbajnokság eseményeiben. A Kanada-Bosznia-Hercegovina mérkőzés magyar idő szerint este 9 órakor, az Egyesült Államok Paraguay összecsapás magyar idő szerint hajnali 3 órakor kezdődik majd.
2: Gól öröm! A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Sok a szere?
5: Start Rádió.
0: És még

0: Start Rádió.
1: Sok zene és még több. Start Rádió.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Gólöröm.
1: Naponta elhangzó műsor.
2: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
1: Gólöröm.
2: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Start Rádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Start Rádió.
1: Magyar óra.
3: Magyar óra.
4: Start Rádió.
5: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják, ez itt a Start Rádió a 98,4-en. A most következő órában csak és kizárólag magyar slágereket fognak hallani. Jön a 100% magyar óra. Kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Az álmom, hogy Spanyolország nyeri az idei foci VB-t.
2: Lehet, hogy az álomból valóság lesz.
3: Elindult a Körös Hírcentrum, a Békés Csabai BYD, a Grósz és Társai Burkolóház és a Fair Play Plus divatáruház idei közös játéka, ahol önnek csak azt kell megtippelnie. Ki fogja megnyerni az idei VB döntőt?
4: A nagy álmom Portugália lenne.
5: Ki más nyerhetne? Anglia.
3: Ha az ön álomtipje nyer, akkor most megnyerheti a 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát, és még több álma valósulhat meg. Az viszont nem álom, hogy további nyereményként öné lehet egy eredeti Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által aláírt mez. Ne havozzon, nézze meg Ronaldo aláírt mezét a Körös Hírcentrumon, tippeljen és lájkolja a Körös Hírcentrum Facebook oldalát, mert az idei VB az álomdöntőt fogja elhozni önnek. Irány a Körös Hírcentrum játékfelülete.
6: Kis cseles, valaki azt írta épp most, hogy a VB nyertese Spanyolország lesz.
3: Az idei álomdöntő valakinek az álmai ajándékát hozza el, azaz egy 100 000 forintos Árkád Szeged ajándékkártyát és egy Ronaldo Luiz Nazario de Lima, a brazil fenoménó által dedikált mez.
2: Játsszon a Körös Hírcentrum álom VB döntőjátékában.
3: Az álom VB döntőjáték főtámogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei hivatalos márka kereskedése. Build your dreams, építsd az álmaidat. Az álom VB játék kiemelt támogatója a burkolatok és szaniterek szakértője, a Grósz és Társai Burkolóház. Minőség, ami jár, amin jár. Az álom EB döntőjáték hivatalos hangja.
7: Start Rádió.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
8: Magyar óra.
9: Magyar óra.
7: Start Rádió. Start Rádió.

0: Kukac Rádió.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz. Gólöröm.
0: Naponta elhangzó műsor.
1: A VB híreinek háttere, összefoglalók, esélylatolgatások és egyéb frissítő infók a szakértőknek, fotelhuszároknak és a karosszékek szövetségi kapitányainak.
0: Gólöröm.
1: A műsor támogatója a Glass Kft., a BYD Békés megyei márka kereskedése, valamint a Grósz és társai burkolóház.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Magyar óra. Magyar óra.
3: Start Rádió. Represent next to California. Baby. I told you. If you make a mistake like this, it's no turning back. You gotta love who you love.

0: Magyar óra.
1: Start Rádió.
2: Ez a Start a 98.4-en. Az elmúlt egy órában csak és kizárólag magyar slágereket hallhattak. Ez volt a 100% magyar óra. Várom önöket legközelebb is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek. Nédó Géza voltam. Viszont hallásra.

hajnali, lehet, hogy nem leszek ott veled már. A hűtőre felírtam, mert tegnap kihagytam a csókos smiley.

0: Program.
1: Sportrádió.
2: Sok zene, és még több.
3: Sportrádió.
2: Sok a zene. Sok a zene. És még több.
1: Sport.

szívvel. Édurba zúgják a fákonak a bócát, hogy láss csodát, láss ezer csodát, láss ezer csodát.

0: Csabai Híradó, a Start Rádió mindennap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió mindennap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti Önöket a hírszerkesztő Csűszi Viktor. 2026. június 12-e péntek, déli 12 óra van. Generáció közti különbségek és kommunikációs kihívások is szóba kerültek az MTC előadásán. Illetéktelen behatolás és súlyos baleset az elhagyatott békéscsapai gyár területen. Síoktatás indulhat össze a Csaba Parkban. Halad a munka az építők útja második ütemében. Már is mondom a részleteket. A Matthias Corvinus Kollégium békéscsabai képviseletén tartott előadást szerdán dr. Gold Ádám médiakutató kommunikációs szakember, aki a Z generáció és az Alfa generáció sajátosságairól beszélt. Az előadó látványos példákkal mutatta be, milyen kérdések és félreértések jelennek meg a családban, az iskolai környezetben. Az MCC rendszeresen szervezi a Szülők Akadémiája programot, mert fontosnak tartják, hogy ne csak a diákokat, hanem a szülőket is támogassák. Vita Mónika képviselet vezető hangsúlyozta, hogy a gyorsan változó világban egyre több a gyerekek életét érintő információ jelenik meg, ezért különösen fontos a tudatos kommunikáció. Elmondta, hogy az előadás témája mindenkit érint, hiszen az iskolában, a családban vagy akár a munkahelyen is cél, hogy minél kevesebb konfliktus alakuljon ki. Ehhez szerinte elengedhetetlen, hogy jól kommunikáljunk és ismerjük a körülöttünk élők tulajdonságait. Úgy fogalmazott, minden generáció más, és ebből tanulnunk kell, hogy könnyebben tudjunk egymással kapcsolatot teremteni. Dr. Gold Ádám arról beszélt, hogy már az általános iskola alsó tagozatában is egyre nehezebb 45 percen át fenntartani a gyerekek figyelmét. A pedagógusok ezért gyakran 5 perces szakaszokra bontják az órát, és különböző típusú feladatokat válogatnak. Kiemelte, hogy egy gondolkodtató feladatot érdemes mozgásos tevékenységgel követnie, a kreatív munkát pedig kommunikációra épülő, megbeszélős feladatnak kell váltania. Ez a folyamatos tevékenységváltás nem csak a kisiskolásoknál, hanem általában a Z generációnál is hatékony módszer lehet a mindennapi együttműködés javítására. Hozzátette, hogy a fiatalok a TikTok generációhoz tartoznak, akiket a platform rövid, intenzív ingerekkel bombáz. Ennek hatása gyakran az oktatásban csapódik le, ahol a pedagógusoknak ehhez a megváltozott figyelem struktúrához kell alkalmazkodniuk. Békéscsabán és Békés vármegyében is több olyan mára elhagyatott épület található, amelyek egykor nyüzsgő életnek adtak helyet, ma viszont romosan üresen állnak. Ezek a helyszínek különösen vonzzák az urbex, vagyis az elhagyatott területek felfedezésére épülő hobbi kedvelőit. A közelmúltban azonban egy súlyos baleset is rámutatott az ilyen kalandok veszélyeire. A napokban egy békéscsabai az Orosházi úton található lezárt és üzemen kívüli gyár területén történt tragikus eset. A vállalat tájékoztatása szerint három fiatal úgy jutott be a folyamatos őrzés alatt álló telephelyre, hogy kijátszották a biztonsági szolgálat figyelmét. A munkavédelmi előírások ellenére felmásztak az egyik épület tetőszerkezetére, ahonnan az egyikük lezuhant. A mentők a 17 éves fiút életveszélyes sérülésekkel vitték kórházba. A beol.hu értesülései és egy békéscsabai Facebook csoport bejegyzése alapján a fiatalok urbexezni indultak a gyár területére. A Postban korábban arról érdeklődtek, hogy kitartana velük ilyen felfedező útra, és azt írták, hogy nagyon elit és epik helyek találhatók a városban és a környékén. Az urbex, vagyis az urban exploration szó szerint a városi terek felfedezését jelenti. A tevékenység lényege azonban inkább az, hogy a résztvevők nem hétköznapi, gyakran elhagyatott romos épületekbe jutnak be. Az urbex szabályai szerint a látogatók